helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: Rádió Antrit. FM 101.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető ember autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szexárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper szerda reggelt, 6 óra múlt 4 perccel szeptember a 2-án. Újra eljött közénk a mi kis hétközepi válasságunk, hiszen a hétvég emléke már oda, a pihenés reménye meg még távoli, de majd együtt túl leszünk ezen is a jól ismert módon. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópot. Kópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel. Tartsan velünk!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szuper szerda reggel, ez az Andrit reggel, 6 óra múlt 11-12 perccel szeptember másodikán. Mindjárt rátérünk a világra, de gyorsan lássuk meg mai időjárásunkat. Szinte hideg van, szinte már fázni kell itt Szekszáron, 13 fok környékén alakulunk jelen pillanatban. És hát hogyha jól látom, akkor ilyen felemás napunk lesz, mert hogy olyan délután 1-2 magasságáig borult lesz felettünk az égbolt, és hűvös is lesz, 24 fok, hogyha ezt lehet hűvösnek mondani. Aztán viszont megindul valamiféle melegedés, ahogy eltűnnek a felhők, de akkor is majd csak 28 fok lesz a maximum, hogy élvezzük ki. Ez olyan izgalmasnak tűnik most jelen pillanatban, majd nyilván rátérünk később is, hogy hogyan módosul az előrejelzés, de most még ez van, hogy a nap feléig nagyjából felhős, borult égbolt, 24 fok, utána pedig szép napos, 28 fok. Ez egészen jónak tűnik, kiegyezek vele. Úgyhogy hát a divattippünk, nem is tudom, hogy mi legyen, lengeruha, meg egy napszemüveg a tatyóba, talán az elkél majd. Aztán továbbra is tart a parlagfűszezon, erre érdemes odafigyelni, ahogyan arra is, hogy időjárási front nincsen felettünk, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek majd. Hűvös a friss a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű panaszok is. Így készüljön tehát akkor a mai napra. Ilyen is, olyan is. Ennyit lehet elmondani. És akkor lássuk a világot. Sikeresen lezajlott a hétvégén ugyebár a negyedik csatári sokadalom. Arról, hogy mégis hogyan sikerült, Szegedi Attilát, a Szekszárd alsó utcai csatár civil egyesület elnökét kérdeztük, és már is hallja, hogyha minden igaz.
1: Hétvégén lezajlott a negyedik csatári sokadalom fesztivál Szekszárdon, az Alsóváros csatár civil egyesület jóvoltából, és azt gondolom, hogy ismét sikeres volt a rendezvény. A pénteki napon mindjárt a kezdéskor a gyermekprogramunk az úgy tűnik, hogy fergeteges sikert és látogatottságot eredményezett. A Csurgó zenekar csatári torok szinte összes gyermekét be tudta vonzani. Aztán a későbbiekben már ugye a felnőttes programok kerültek előtérbe. Napzárójaként DJ Pedro zárta a napot egy diszkóval. Kovács Gergő, aki musicaleket énekelt, ő azt a korosztályt tudta megszólítani, amelyik ezt a stílust kedveli. Úgyhogy én azt hiszem, hogy amire mi szerződtünk annak idején ezzel a fesztiválnak a megálmodásával, hogy a generációkat, illetve a csatáron élő közösségeket próbáljuk meg összefogni, ez szerintem péntekkel maximálisan teljesült. Ezután a szombati nap következett, ahol ugye tudva levő, hogy a tavalyi elmaradt szombatot teljes mértékben átemeltük az idei szombatra, és hála jó Istennek, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk, sőt, olyan mértékben kegyes volt hozzánk, hogy az a kánikula, ami pénteken fogadta az első látogatókat, az a kánikula, az hála Istennek szombatra elmaradt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szombati is meghozta azt az eredményt. Köszönjük a csatári embereknek a türelmét, és reméljük, hogy jövőre is meg fogjuk tudni rendezni ezt a csatári sokadalom fesztivált, ami egyébként félig meddig egy jubilális alkalom lesz, hiszen az 5-ről beszélünk.
0: No, köszönjük szépen akkor Szegedi Attilának, hogy beavatott minket a részleteibe ennek a fesztiválnak, sokadalomnak, úgyhogy ha lemaradt róla, akkor jövőre esetleg pótolhatja majd. Ennyit a világról, kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antris reggel, és szeptember 2-a van, ami azt jelenti, hogy ma Dorina és Rebeka ünnepelhet. Ha minden igaz. És minden igaz. Szóval a Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája. Ennyit lehet róla tudni. A Rebeka pedig héber eredetű bibliai név jelentésére vonatkozóan több feltevés ismeretes, legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megigéző, megbabonázó, vagy pedig jól táplált. Hát elég sokféle értelmezése van tényleg. Így vagy úgy sok-sok boldogságot nekik, meg Ingridnek, Ellának, Margitnak, Teónak, meg Fédrának, Fodornak, Tóbiásnak, Töhötömnek, mindenkinek. Zenélünk ajándék gyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát szeptember 2-a születei, például olyan híres neves emberek, mint Mark Harmon, amerikai színész, a hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő NCIS című sorozatnak a főszereplője, Gibbs, azt hiszem, így hívják, hogy Gibbs. Aztán ma ünnepelett még Gáspár Tibor Jászai, díjas magyar színművész, filmszínész, rendező, ő alakította többek között például Göncz Árpádot a Blokád című filmben. Aztán Keanu Reeves, angol-kanadai színész, Neo a Matrixból, John Wick maga, nem kell talán sorolni, hogy milyen szerepekkel betonozta be magát a popkultúrába, és mindemellett állítólag egy szerény is kedves ember. Aztán Salma Hayek is ma ünnepelhet, mexikói születésű amerikai színésznő, újabb popkultikon, akin mintha nem fogna.

0: Fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szexhárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Huligánz, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szexhárd szívében. Szexhárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szexhardagora.hu és www.szexhardiszüretinapok.hu.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió.

0: Szuper szerda reggel 6.41-kor szeptemberen 2-án, ez az Antwi reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1686-ban e napon Buda felszabadult 145 évnyi török uralom alól, aztán 1752-ben Angliában, ez volt az utolsó nap a Julián naptár szerint, e napon a legtöbb nyugat-európai országhoz képest közel 2 évszázaddal később Anglia is áttért a Gergely naptárra, ennek következtében 11 nap csak úgy eltűnt az emberek életéből, és akkor ki tudja, hogy egyébként most tényleg hanyadika van, vagy hogyan is vagyunk, ne is gondoljunk bele. 1882-ben William N. Jennings, amerikai fényképész elkészítette az első villámlást ábrázoló fényképet, azóta pedig már ott vagyunk, hogy villámvadászok vannak mindenfelé. Aztán 1945-ben e napon a japán birodalom delegációja a Missouri csatahajó fedélzetén aláírta a feltétel nélküli kapitulációról szóló jegyzéket, ezzel pedig formálisan véget ért a második világháború. És a végén egy kis színes, 1970-ben a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost és dobpergés, így ismerték meg Phil Collins-t. Ha, néha ennyi múlik valami, hogy legendássá lesz valami. Na hát ennyit nagyjából a múltról, horoszkóppal folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Andrit reggel, Rádió Andrit.

0: Ez megint nincs hangom, hol a hangom, itt a hangom. Ez az Antics, reggel 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Ha nem is minden a szűz elképzeléseinek megfelelően alakul, a végén még jobbnak is fogja tartani a helyzetét, mint azt gondolta volna. Legyen hát kész a kompromisszumokra, főleg ha a társkapcsolata békéje is múlik rajta. Talán túlzónak érzi a kedves álmait, vágyait, de így el, a valóság is lehet éppen olyan szép, mint az álmok. A mérleget egy régi ismerősével hozza össze ma a sorsa, különös örömét leli a vele való nosztalgiázásban, ugyanakkor az az érzése támadhat, hogy a múlt magával ragadja, egyenesen beszippantja, akár meg is ijedhet ettől az érzéstől, hirtelen nagyon öregnek érezheti magát. A Skorpióba akkor érhet el sikereket bármiben, ha valóban vágyik arra, amiben munkálkodni szeretne. Ha nincs munkája, akkor ennek az is lehet a mélyén, meg önmaga előtt is eltitkolt gyökere, hogy valójában nem is szeretné, hogy legyen, vagy nehezire esik elképzelni, hogy az is jó lehet. A nyilas dolgosabb napnak nézhet elébe, mint azt eleinte tervezte volna, talán úgy érzi, hogy a társa nógatása és nyugtalansága változtatási kényszere az, ami önt a munkálkodás felé hajtja, de azért be kellene végre vallani a magának, hogy ön is élvezi, amit tesz. A bakot kételyek gyötrik egy bizonyos cselekedetével vagy cselekedetei sorozatával kapcsolatban, legvalószínűbben a munkájával vagy a párkapcsolatával van kapcsolatban az, ami nem hagyja nyugodni, sőt, talán éppen a nyugtalansága okoz fejfájást, úgy érzi, túl sok váltás volt az életében és kitartóbbnak kellene mutatkoznia. A vízöntőnek nem érdemes nagy vitákba bonyolódnia ma a kedvesével, a gondok könnyebben legyőzhetők, ha nem a szavakban, hanem mondjuk a csókok formájában hangzanak el az érvek. A szavak ma félrevisznek, és teljesen eredménytelennek bizonyulhatnak. Így készüljön tehát, zenélünk, aztán folytatjuk a halakkal.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 4 perc múlva lesz 7 óra, szeptember 2-án szerdán. Nagyon gyorsan folytassuk a horoszkópot, mert kifutunk az időből. A halaknak azt sugja a horoszkóp, hogy anyagi problémák miatt nem érdemes egymásnak esniük a kedvesével. Sokkal hasznosabb, ha jó megoldáson törik inkább a fejüket. Érdekes módon minél inkább dúl a szerelem kettejük között, annál könnyebben megy a megoldás megtalálása is. A kosnak ma is rengeteg a dolga, ám már is a jövő heti munkája miatt aggodalmaskodik. Próbáljon meg végre lazítani. Ezt a napot áldozza a szerelemnek és a romantikus érzéseknek. A bika ma valahogy elvarázsolt hangulatba kerül, és ez nem minden. Ma bárkit megbűvölhet, de őt is elvarázsolhatják. A hatás és ellenhatás törvénye érvényesül a szerelemben is. Az ikrek hiába van akár szabadságon, valami olyan jó ötlete támad, aminek a megvalósítása nem tűr halasztást. Azonnal le kell csapnia az adódó lehetőségre, vagy ki kell dolgoznia, ami megfogant az elméjében. Amit a rák nem is olyan régen még élből elutasított, azt ma nagyon érdekes gondolatnak fogja tartani. Itt az ideje, hogy új alapokra helyezze a családi életüket. Kezdjenek bele közösen valamibe, ami eddig lehetetlennek tűnt. Bár az oroszlán eddig azt képzelte magáról, hogy ő a világon a legkonzervatívabb és utálja a változtatásokat, valójában rá kell döbbennie, hogy a változás most a lételeme. Habár hajlamos a társára fogni, ha nem képesen lehorgonyozni, az igazság az, hogy szinte lehetetlen az igényeit követni most. Hát így készüljön akkor, jó szerencsét, órák végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai is. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy volt-e valami olyan étel, ami egyszerűen csak felrobbantotta az agyukat, mert olyan jó volt. Hát ha kapunk valami tippet, de előbb még jöjjenek a hírek, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 20 24-04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony-Terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt. És elfogták.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 2-án 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Vali. Jó reggelt!
9: Jó reggelt mindenkinek, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük, hogy volt-e valami olyan étel, ami egyszerűen felrobbantotta az agyukat, hát olyan jó volt. Hát ha kapunk valami tippet, mindjárt kezdünk, tartsa velünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 10 perccel szeptember 2-án szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét. Ma azt kérdezzük, hogy volt-e valami olyan étel életükben bármikor, ami egyszerűen csak így felrobbantotta az agyukat, mert olyan jó volt. Vari, neked van valami?
1: De most gondolkoztam, mondtam volna a hétvégi első élményemet a rámen levessel, de az nem ilyen volt.
0: Az
1: teljesen új volt. Abszolút először próbáltam ki az életemben, nem volt rossz, de hogy nem hozta ezt az érzést, majd gondolkodom. Hát, ha jön.
0: Egyébként nehéz.
1: Hogy mi
0: nekem a... most volt egy pizza.
1: Igen.
0: Nem olyan régen, egy pár hete.
1: Ami úgy.
0: Ami ez volt, hogy az első harapás, hogy wow.
1: Aha.
0: Ez valami más.
1: És főleg akkor szokott lenni, nem, hogy az ember így nem várja. Olyan gondolja, jó lesz. És akkor hirtelen jön az érzés, hogy
0: igen.
1: És szerintem majd kíváncsiak, mint mondanak a napi ötös tagjai, hogy sokszor ezek ilyen nagyon egyszerű ételeknél jönnek be, nem? Nem is a főleg a bonyolultaknál, hanem egy ilyen nagyon egyszerű, az a marha pörkölt.
0: Az a marha pörkölt.
1: Hát úgy, jó, most nem valami kulináris, nem tudom én milyen extrém különlegességre gondoltam, hanem igen, egy egyszerű pörkölt is tud ilyen.
0: Hogyne, sőt.
1: Igen.
0: Sőt, no, akkor kezdjük meg a napjátos tagjaival, kezdjük Évivel, vajon neki volt-e valami?
1: Évi a könyvek megszállottja, ennyit tudunk.
0: Ennyit tudunk?
1: Ennyit most,
0: jó,
1: igen.
0: Jó, akkor gyorsan siessünk.
2: Azért nehéz kérdés, mert általában én nekem minden annyira ízlik, hogy így eldobom tőle az agyam. Most én különleges étel, még elég komfortos vagyok így az ízlés dolgában, tehát ami ismeretlen, attól azért nem dobom el az agyam elsőre, mert hogy annyira ismeretlen még, hogy azt így meg kell szokni, még akkor is, hogyha nagyon ízlik. Tehát, hogy de mondjuk, nem tudom, a nagymamám kacsasültjétől minden egyes alkalommal eldobtam az agyam, mert hogy annál jobbat nem ettem, meg most már nem is fog szerintem senki sütni, ha csak én nem megtanulom 90 éves koromig. Hogy kell ezt megcsinálni. Az osztrigától dobtam el az agyam, de azt így inkább undoromban, amikor Barcelonában így a piacon. Na mondom, megkóstol, akkor kóstolok egyet. És hát nem volt hozzá citrom, meg semmi, csak így a fickó így odaadta, és megkóstoltam, hát az valami eszméletlenül furcsa volt, és undorító.
0: Na.
1: Milyen? Egyébként én nemrég egy nagyon finom karamell jégkrémet ettem, és az ilyen, hát az ilyen nagyon dobozos, klasszik, bolti karamell jégkrém fagyi, hát az nagyon finom volt.
0: Most
1: eszembe jutott.
0: Vannak igen. Azért ilyenek. Igen, köszönjük Évinek, folytassuk Ádámmal.
1: Ádám 57 évesen gondolt egyet, és katonának állt, kiképzése után békefenntartóként is szolgált Koszovóban.
0: Na, hallgassuk, volt-e valami ilyen étel az életében?
3: A lényeg az, hogy én egy kicsit úgy ínyesztek tartom magam, tehát szeretem megkóstolgatni az ételeket, és az ilyen, mondjuk a túl furcsa ételeket nem eszem meg, de amitől egyszer talán azt mondtam, hogy na, ez a szuper, egyszer egy töltőzkáposztától, mert azt annyira jól megcsinálták, és szalonnával mindennel, tehát kolbász is volt benne érdekes, tehát az egy kicsit ételidegen azért a töltőzkáposztát, de mindegy, tehát valahol azon most jó volt, az nagyon jó volt. Mondjuk rosszat többet tudni mondani, az biztos.
0: Hát rosszat nyilván tudnánk mondani, mi is sok igen. Mindent. A töltött káposzt, tessék.
1: Hú, meg a héten csináltam rántott levest, tojáslevest. Annyira jó volt. Olyan jó lezsett, pedig tényleg annyira egyszerű. Igen. Volt jó kis kömény maggal, és tojással, és nagyon finom. Egy egyszerű tojásleves.
0: Ennyi. Ez is... Egy egyszerű tojásleves is elhozhatja a kánaánt.
1: De lehet, hogy ennek az a titka, az ember ritkán eszi, és biztos. Akkor, mert hát az után meg tudod azért unni.
0: Minden nap azt tennéd, akkor már elkopna ez az agyrobbantó hatása. Na, köszönjük Évinek és Ádámnak, hárman vannak, még folytatjuk majd a dalok után.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 7 óra múlt 22 perccel, szeptember 2-án, szerdán, ez az Antrit reggel. Folytatjuk hát napi ötösünket. Ketten már elmondták, hogy volt-e valami olyan étel, ami egyszerűen felrobbantotta az agyukat, mert olyan jó volt, és akkor gyorsan folytassuk Nagy Sasival.
1: Sasi aktívan tölti nyugdíjas éveit, ott segít, ahol tud, kiállítást nyit meg, tippet ad névhez, és jótékonykodik is.
0: Na hát akkor hallgassuk.
2: Hát az agyavat nem dobtam el, meg a kanalat, meg a villát, meg a kést se, de ez nagyon érdekes, hogy én például nagyon szeretem a halat. És valahol ettem, illetve tudom, hol, csak nem adom ki a nevet, rácbontyot. Ami nekem nagyon-nagyon ízlett. Attól kezdve nagyon sokszor elkészítettem, mindig karácsony este vita volt, nem karácsony este, hanem előtte, ugye, hogy halászlé legyen a vacsora, vagy rácpontja, aztán én ezt egy nagy gondolattal szépen elvágtam ezt a nagy problémát, mégpedig úgy, hogy volt halászlé is, meg rácpont is, és hát azóta is nagyon-nagyon szereti az egész család, és az az igazság, hogy egyszer a városi tévébe pontosan emiatt hívtak be, mert megtudták, hogy csinálok rácpontyot is. Hát az nagyon jó volt. Igen, mindenféle halaitel, de a rácpontja azért az egy igazi.
0: Na, rácpont.
1: Nem ettem még, az milyen a rácpont? Nem tudom.
0: Úristen, megfordulok. Beszipusztam valami szöszmöszt. Elnézést. A rácpont azt írja nekünk az internet, hogy egy hagyományos gazdag magyar étel, amely burgonyából, lecsós alapturmixból, füstölt szalonnából, tejfölből és beírtat pontból készül a sütőben sütőve.
1: Ez jól hangzik egyébként.
0: Elméletileg erről van szó.
1: Jó.
0: Egyébként jól hangzik, igen. Meg a hal finom, a hal, meg egészséges a hal, és mégis ez milyen keveset eszünk.
1: Mert drága.
0: Ez így van.
1: Ezért...
0: Mondjuk ezzel lehet intézni, de minden évben előjön, nem karácsony környékén, mert a magyarok megint milyen kevés halat ettek, hát...
1: Mondjuk... De aki mondjuk horgászik, annak az lehet, hogy több halat eszik, nem? Vagy nem feltétlenül? Hát
0: attól függ, hogy fog.
1: Hogy fog, mondjuk igen, mondjuk, hogy neki nagyobb esélye van arra, hogy több halat tegyen.
0: Ja, mondjuk. De sok sporthorgász mondta, nem viszik haza a halat, tehát... Kifogják, aztán visszaengedik.
1: Értem. Tehát csak a szórakozás kedvéért.
0: No, de hát igen, együnk több halat, még akkor is, hogy a drága. Mondjuk havonta egyszer bele kéne, hogy férjen, nem?
1: Hát igen, mindenképpen. Meg, de az mindegy, hogy milyen halat, mert azt most megveszik ezeket a kis fagyasztott halrudocskákat, azt gondolom nem tartalmaz halat, vagy csak minimális olyan százalékban.
0: Rendes élő halat.
1: De egyébként az se olcsó. Tehát hát azok a halrudocskák sem.
0: Az sem. Na. A jobbik fele nem, mert ezek azért nagyon gagyik, ezek olcsóbbak.
1: Igen.
0: No, de ennek belebonyolultak itt a halakba. Köszönjük Sasinak, ketten vannak, még zenélünk is folytatjuk.
3: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

Ez az Antris reggel, 8:02 szeptember 2-án szerdán. Folytatjuk mai napi ötösünket. Hárman már megosztották velünk, hogy volt-e valami olyan étel, ami egyszerűen fel

0: étel, az szerintem a kapros töltött káposzta volt, valami füstölt árúval, ezt a bodri pincészetbe kóstoltam meg, egyszerűen mondtam a pincészetbe, nincs valami maradék. Hogy értem, hogy maradék? Valami rendezvényről valami. Úgy volt tegnap valami nagyon nagy erizdel a hajamat buli, megkérdezi, hogy maradt-e valami. És akkor ki mondja, hogy hát ilyen kapros túrós káposzta, ilyen füstölt árúval. Hát mondom, figyelj, én arra rámegyek. Pedig öregapám megmondta, fiam, a legbutább állat a földön a birka. Az se őszi meg a kaprot, úgyhogy te se meg. Már én ezt megkóstoltam, azóta nálunk a töltött káposztát az asszony csak kaporral és füstölt árúval főzi. Az italba pedig, hát régen, amikor először voltam alkoholista, 16 éves koromban, akkor nagyon szerettem a viszkit. Utána hát abból besokaltam, és nem ittam körülbelül, hát ha jól számolom, több mint 20 évig. De most úgy kicsit úgy újra rákaptam, úgyhogy most a viszkikólát egész jól tudom inni, de mondjuk azért sajátságos vegyítésben. Tehát én úgy szoktam csinálni, hogy 2 deci viszki, 1/2 deci kóla. Az most úgy, az szerintem helyén való.
1: Kaprossan töltött kell. Biztos ad neki valami pluszt egyébként. Biztos.
2: De még a birka se eszi.
1: Meg a kaprot. Pedig jó, én is szeretem
2: nagyon
1: a kaprot.
2: Imádom a kaprot.
1: Én is a tök főzelékben is megeszem egyébként. Holna. Meg kapormertes hússal, nagyon például sült hússal.
2: Nagyon jó.
1: Finom tud lenni.
2: Így van. A kapor az nagyon jó kis cucc.
1: Amikor 16 évesen még
2: először
1: alkoholista. Ez jó volt, igen.
2: Viszki kóla. Működik 1 deci viszki, 1/2 deci kóla. Jól értettem?
1: Igen, nem fordítva. Nem fordítva volt.
2: Na, köszönjük Gábornak is. Végül, de nem utolsó sorban, következik István.
1: István szeretett nyelve az étel, ki is kergeti a világból hozzátartozóit a sok kínálgatással.
2: Na, hallgassuk.
3: A szomszéd Jolán néni áthívott, és megkínált paradicsomos káposztával, ami eszméletlen jól esett. 3 tányérról vetoltam. Édesanyám másképp csinálta, mint a Jolán néni. De viszont ennek lett egy következménye, az a bunkó fia, egy igazi bunkó, másnap már híreztelt az iskolából, hogy a Kelemen megevett nálunk 3 tányér paradicsomos káposztát, és egy ideig úgy hívtak, hogy paradicsomos káposzta.
1: Vagyok is paradicsomos káposzta, de azt sült hússal, vagy mivel is szokták? Oldalassal.
2: Így van.
1: A paradicsomos káposztát menzán nagyon szerettem. Mindegy, a menzán az ott szerintem teljesen jó kaja volt.
2: Hogyne. Sőt, most már az a baj, hogyha paradicsomos káposzt, akkor kell utána 2 sablekötő.
1: Ja, hogy a paradicsom miatt? Igen. Vagy egy kis kenyeret kell egyébként tenni a paradicsomos káposztához.
2: Akkor is. Öregszem, na. Hát. A napokban már átbeszéltük. Köszönjük a napi ötös tagjének a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel.

0: telefonszámon.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Roncar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek.

0: Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
4: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
5: A 65-ös főúton Siógád magasságában kátyúznak, így a 2-es és a 3-as kilométer között félpályán lehet csak haladni, és szintén a 65-ös főúton Kégy előtt úttartozékok karbantartása, javítása, cseréje zajlik, ezért mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, és itt a kapaszkodó sávot érinti egyébként ez az útmunkálatok, illetve János Major előtt a 63-as főút 11-es kilométerénél egy műszaki hibás jármű vesztegel, úgyhogy ott az arra haladók számítsanak arra, hogy némi fennakadás van.
4: Köszi, Vali, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy a Rákóczi utcán, a Damjanics utca utáni lámpa nem működik, úgyhogy ott erre figyelni kell. Ezen túl pedig azt írják, hogy a gyakorlóiskola környékén van kisebb dugó, úgyhogy nyilvánvalóan ott lassabb haladásra kell készülni, és Csatárnál is van némi tömörülés, úgyhogy már nagyjából
5: ezek a... Beindult az iskola.
4: Igen, ezek
5: piac
4: a szokásos.
5: Piacnap van, szerda van, úgyhogy na, most kicsit...
4: A szokásos. Kicsit
5: szokásos, igen.
4: Szakaszokon kell a lassabb haladásra készülni. Hogyha ezen kívül lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74, 444, 444-en. Segítsen, segíthessünk, jó utat kívánunk!
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágereik.

0: Szuper szerda reggelt, szeptember 2-án, ez az Antrit reggel, 3:48 már elmúlt 2 darab perccel is, de azért még csak...
1: Már lekéstünk.
0: Csak nem késtünk még le a titokról.
1: 17 fok körül van most a hőmérséklet kint, és szerintem az időkép az téved, mert most 10 óráig teljesen borús időt jósol, de én nem azt látom itt az ablakon, hanem szép napos időnk van. Kellemes időnk lesz ma. Én azt gondolom, igaz, hogy 28 fokot jósolnak maximumnak délutánnak, hát majd meglátjuk, azért csak érződik már ez a nyár vége, kicsit ősz eleje, az éjszakák is hűvösebbek. Csapadék viszont nem lesz, ma a szél sem lesz jelentős, elvileg napsütés lesz egész nap. Úgyhogy kellemes időnk lesz ma.
0: Így van, lengerú a napszemüveggel divat tippünk. Hát, hogy mennyire érződik a nyár vége, azt azért, hogy nem kapkodnám el ilyen...
1: De éjszakák már azért hűvösebbek, hamarabb sötétödik, azért van egy ilyen érzés, hogy már úgy valami, a levegő illata is más, azt már ilyenkor.
0: Na jó, de szombatra azért mégiscsak 34 fokot
1: jó. Jó, még messze van. Szerintem ma még csak szerda van, szombati még bármi lehetséges.
0: Jó, csak
1: múlt hétvégére is milyen meleget jósoltak, aztán
0: meleg
1: szombaton, nem, a szombaton jött az a hideg.
0: De vasárnap
1: meleg volt. Én már nem nagyon hiszek neki. Mert most már nagyon hamar tudnak változni a dolgok.
0: Az egyszer biztos. No, akkor ez az időjárásunk. Fontos, hogy tart továbbra is a parlagfű szezon. Erre érdemes felkészülni. Az orvos meteorológia sem ígér semmi izgalmasat igazából, mert hogy időjárási front nincsen felettünk. Úgyhogy igen, egy ilyen 28 fokos napos időjárás.
1: Nagyjából ez most már az iskolásoknak is talán elviselhető az osztályteremben. Mert akkor mindig azért gondolok rá, hogy mennyire lehet ott meleg. Napközben.
0: Nem gondolok rájuk.
1: Mert?
0: Nagyon helyes, legyen is melegük. Ne legyen minden fedékig tejfel. No, de akkor így készüljön, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a nap

0: 3 perc múlva lesz 8 óra szeptember 2-án szerdán, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picikét ezt az óránkat, a napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy volt-e valami olyan étel életükben, ami egyszerűen felrobbantotta az agyukat.
1: Eldobták, olyan jó az, volt. Eldobták az agyukat, nem?
0: Most a felrobbantotta az jobb szó.
1: Töltött káposzta kaporra.
0: Például.
1: Paradicsomos káposzta.
0: Igen.
1: Nem is tudom, mi volt még.
0: Rácpony.
1: Ó, a rácpony, ezt lehet egyszer ki kéne próbáljam valahol. Mm. Neked volt ilyen, Dávid?
0: Már elmondtam, legutóbb a pizza.
1: Ja, pizza. Ó, de ez pizza. Valami más eset.
0: Ó, pizza. Te vízét hoztál rántott leves.
1: Az is igaz. Meg a karamellfagyit, vagy karamellás fagyit. Igen.
0: Na hát, nagyjából most. Igen. Kaptunk a szerintem receptötletet is ezek közül. Mm. Nem? Valamelyiket megkívtam. Rácpont.
1: Ó, azt igen, azt hiszem, hát nem, vagy inkább elmegyek valahol, aztán kipróbálom.
0: Hát az nem biztos, hogy olyan.
1: Nem?
0: Nem tudom.
1: Jó.
0: És ehettem még egyébként, nem tudom, hogy milyen. No, de ennyit erről. Köszönjük a napi 5-ös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő óránkra, amiben hát ilyen vicces foglalkozásokról beszélünk, mint a gépi tojástörő szakember.
1: Na.
0: Mert hogy van ilyen? Úgyhogy mondja el nekünk ön is, hogy milyen ilyen különleges foglalkozással találkozott eddig. 74-444-444 a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
7: Új formában vár téged a szekszárdi hádaüzletünk. Szeptember 4-e péntektől kilós hádaüzletként várunk Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új őszi árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogramm áron. Irány a háda!
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tannévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Bakha András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden, Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 2-án 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor a mai kérdésünk annyi, milyen furcsa, különleges szakmákkal találkozott eddig? Tojástörő szakember, kutyakaja kóstoló, várjuk a legfurább melókat a 744-444-em.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel, 4:09 lesz nagyon mindjárt szeptember 2-án szerdán. És hát mai témánk ugye úgy hangzik, hogy melyek a legviccesebb vagy legkülönösebb foglalkozások, amiről tudjuk, hogy tényleg léteznek. Onnan jött az egész, hogy megtudtam, hogy van, létezik olyan, hogy tojástörő szakember.
1: És akkor ez miről szól pontosan, vagy ezt hol alkalmazzák ezt a tojás, szakembert?
0: A tojás feltörése nyilván otthon egy pikpak, csak ezt a pár tojást feltörjük. Hát más a helyzet, hogyha mondjuk több ezer tojást kell ugye feltörni ipari körülmények között. A gépi tojástörő szakember tehát nem egyesével törni, hanem ipari berendezést kezel, amely nagy mennyiségben választja el a tojás beltartalmát a héjától.
1: Aha.
0: Bizony. Feladatai közé tartozik a gép kezelése, felügyelete, hibás vagy sérült tojások eltávolítása, a berendezés és a munkaterület tisztán tartása is.
1: Na.
0: Erre külön ember
1: meg
0: van.
1: Külön ember van.
0: Hát most gondolod, hogy a majonézben nagyon sok tojás kell, ha jól tudom.
1: Így van. A boltiba is van? Vajon?
0: Ja, hát azt nem tudom. Ja.
1: A majonézben egy kell, én úgy tudom.
0: Igen?
1: Igen, mert ugye...
0: Hát jó, de hogyha sokat csinálsz.
1: Mert hát, azt nem tudom. És eredetileg majonéz, eredeti majonéz még soha nem csináltam, mert ugye ez nyers tojásból van, és valahogy az úgy van, hogy elkezdik, egy cseppenként teszik hozzá az olajat, és akkor nagyon lassan elkezdik ugye a tojás sárgát így keverni, és vagy így úgy adják hozzá valókat. Tehát, hogy ennek van egy ilyen technikája, tehát az eredeti majonéz az ilyen. Mert ugye nagyon sokan úgy csinálják, hogy megveszi a bolti majonéz, és akkor mondjuk felturbozza a mustárral, tejfölel, meg még fűszerekkel. De hogy az eredeti majonéz az nyers tojásból készül, vagyis hát azzal indítják a folyamatot. Igen.
0: A carbonara, az is hasonló.
1: Az is, igen.
0: Azt se eszel?
1: A carbonara? De csak porból.
0: Hát de,
1: tudod,
0: de,
1: nagyon jól, hogy porból készítem.
0: De carbonaráról beszélünk.
1: De az is, igen. Az is úgy van. Igen.
0: Egyszer csináltam egyébként, annyira nem is durván nehéz. No, de hogy vannak ilyen szakmák, amikről nem is tudnám. Például van egy olyan, hogy vasúti kerékpár sajtoló gépkezelő.
1: Vasúti kerékpár sajtoló?
0: Gépkezelő. Uh-huh. De semmi köze nincs a biciklihez, ugye?
1: Igen.
0: Mert a vasúti szaknyelvben a kerékpár nem biciklit jelent, hanem a vasúti jármű egy tengelyből és a ráerősített két kerékből álló egységét. A vasúti kerékpár sajtoló egy speciális hidraulikus gép, amivel a vasúti kerekeket és a féktárcsákat pontosan fel és lesajtolják a tengelyre.
1: Azta.
0: Ennek csak a megnevezése igen, ilyen furcsa.
1: De ilyen a gatyafékező. Találtam egy ilyet is, hogy gatyafékező. A fakitermelésben dolgozó munkás, aki a lejtőn lecsúszó rönköket fékezi.
0: És hogy lett ebből gatyafékező?
1: Azt nem tudom. Gatyafékező.
0: Wow.
1: Igen.
0: Érdekes.
1: Kérgező, mondjuk a kérgező az így oké, azért annyira az nem furcsa, magát. Hogy a fák kér... Ja, nem a fák kérgét pucolja, hanem a bőr cserzés előtti tisztítását végzi. A bőr, tehát magának az anyagnak a cserzés előtti tisztítását végzi, tehát amiből a gondolom a bőrt előállítják, mert valami hasonló. De van ágyazómester is.
0: Na.
1: Nem szállodai ágyakat vet meg, hanem a vasúti sínek alatti zúzott kő ágyazatért felel.
0: Ó, itt is csalók az elnevezés.
1: Úgy látszik itt a vasúttal kapcsolatban több
0: olyan. Hát a vasúti külön világ.
1: Az egy külön világ valószínű, és ott vannak ilyen fura elnevezésű szakmák.
0: Na, de hát vannak még mindenfélék, majd rájuk térünk, de hogy ön hallotta valami ilyen érdekes, vagy furcsa megnevezésű munkakörről, vagy esetleg alapból egy olyan nagyon furcsa munkakörről, mint például mondjuk az állateledel kóstoló, mert hogy ilyen is van, majd rájuk térünk, de várjuk a telefonokat a 74-444-444-en.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: 4 perc múlva 8:30 lesz, szeptember 2-án szerdán, ez az Antrit reggel. Folytatjuk mai témánkat, amelyek foglalkozások, amikről első hallásra azt hinnénk, hogy valaki csak szórakozik velünk, így is meg lehetne fogalmazni. Az előbb átbeszéltünk néhányat, és bedobtam itt a kutya vagy állateledel kostolót. Várjál, Vali,
1: most már van. Igen, igen.
0: Bizony, mert hogy van ilyen, a kutya és macska eledelek minőségét, állagát, illatát vizsgálja bizonyos munkakörökben kóstolással is.
1: Állítólag nem olyan rossz. Én már hallottam, aki így megkóstolt ilyen száraz tápot.
0: Gyerekként ettem.
1: Igen, én még nem kóstoltam. Nem. Azért annyira nem.
0: Most, hogy az állatnak jó, akkor neked is. Te is állat, vagy mi is állatok vagyunk.
1: Jó, igen.
0: Van szaktesztelő. Uh-huh. Nyilvánvalóan adja magát dezodorok és más kozmetikumok hatékonyságát. Emberi szagmintákon ellenőrzi.
1: Uha.
0: De milyen rejtett képességekkel kell rendelkezzél, nem?
1: Hát ugye van a parfüm világában az orr elnevezésű, ugye, aki a parfümöket teszteli, vagy hát ugye annyira kifinomult a szaglása, hogy meg tudja különböztetni mondjuk a parfümöknek az összetételét, vagy a legapróbb részletekig tudja érzékelni azt az illatmintát.
0: Bizony. És ezekből simán meg lehet élni ezek szerint. Van a vízi csúszdatesztelő is.
1: Jó, hát az oké. Okay.
0: Hát az jó lehet, nem?
1: Az jó, hát
0: az buli lehet.
1: Szezon előtt akkor így csúsznál lecsúszik.
0: Hivatásos sorban álló.
1: Olyan is van, hivatásos. És az miért? Mit tesz?
0: Pénzért várakozik mások helyett.
1: Ja, hogy így azt mondja, hogy most figyelj, én elmegyek, nem tudom, intézkedek, addig állj be a sorba, mert így nagyon sokan vannak.
0: Így van. Például, hogyha szeretünk unatkozni és sorban állni, akkor akár még ezek is lehetünk.
1: Készült van boldogságfelelős.
0: Na.
1: Mondjuk ezek ilyen titulusok inkább, mert boldogságfelelős olyan HR-es, tehát ilyen munkaügy is, akinek a feladata a munkahelyi jó hangulat biztosítása.
0: És mit csinál? Bohóckodik?
1: Nem tudom, ez így a multik világából.
0: Vagy leszervez, mini koncerteket szervez esetleg?
1: Ki tudja.
0: Érdekes lehet az is.
1: Hát azért most képzeld el, hogy egy ilyen irodában ülsz, így az íróasztalak mögött, ilyen kis fakkokban, igen, mondjuk, igen. Mint az Egyesült Államokban, ugye sok helyen, és mondjuk, hogy ő jár kell, és akkor így gondoskodik arról, hogy egyébként ne veszél el mondjuk ebbe a nagyon automatizmusban, meg abban a rendszeres munkában, hogy most írok, nem tudom én, gépelek, és lehet feldobja a hangulatot közben.
0: És ha esetleg mondjuk engem éppenséggel nem feldob, hanem bosszant, akkor be tudom köpni a HR-esnél?
1: Hát nem tudom, mert ez most itt arról nincs szó.
0: Hát csak de hogy gondoljunk bele, hogy bele vagy merülve a munkába, és akkor megjelenik neked bűvésztrükkel.
1: Hát mondjuk. De kezdve óránként van egy pár perc, amit egy kicsit így kizökkentenek így a
0: kizökkentem én magam, nem kell az ember.
1: Hát
0: ez kicsit olyan, mint a gyászbohóc.
1: Gyászbohóc?
0: Igen,
1: ilyen
0: volt.
1: Is van.
0: Ha volt legalábbis régebben ilyen, hogy gyászbohóc. Hol vagyunk? Temetési komédiás.
1: Húha.
0: Még az kicsit. Ókorban volt egyfajta ilyen. De most is van például hivatásos gyászoló.
1: Ó. A gomkötő viszont az elnevezéséből ellentétben nem a meglazult gombokat varja vissza, hanem textilből csomózott díszgombokat készít. Az a gombkötő.
0: Ez furcsa.
1: Igen. A van pucérító.
0: Mi?
1: Pucérító.
0: Pucérító.
1: Vágóhidakon. A leölt állatok szőrzetének eltávolítását végző munkás. Mondjuk ezek ilyen rég elfeledett mesterség, de hogy egyébként léteztek ilyen elnevezésű szakmák.
0: Tényleg mindenfélék vannak, mert csinálunk egy olyan játékot, mint legutóbb, amikor ilyen nem létező sportokról beszéltünk, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami nem. Addig pedig várjuk ezeket a szakmákat továbbra is. A 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana? Vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
10: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
2: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel!

0: Ez az Antwoord reggel 8.38-kor szeptember 2-án szerdán. Folytatjuk mai témánkat, amelyek olyan foglalkozásokról szólnak, amikről első hallásra azt hinnénk, hogy valaki csak szórakozik velünk, és akkor csináljunk egy ilyen kis játékot. Vali, mondok három foglalkozást, és akkor kitalálod, hogy
1: melyik a valós?
0: Melyik nem valós.
1: Ja, melyik nem valós.
0: Kettő valós, jó. Egy nem valós.
1: Jó.
0: Például hivatásos ölelő, hivatásos gyászoló, hivatásos sértődő.
1: Hivatásos sértődő.
0: Az nincs?
1: Az nincsen.
0: Most eltaláltad.
1: Hát most az ölelősről szerintem hallottam, a gyászoló...
0: Ez furcsa, nem?
1: Az előbb, hát olyan, mint a babos simogató, tehát innen

0: Nem, jó. Oké.
1: Na, a következő szarvasmarha körmöző, papírtermék szagértékelő, vagy kecske szakálfodrász?
0: Melyik nincsen? A középső, az a papíros.
1: Papírtermék szagértékelő igen, nincs, igen, szerinted?
0: Igen.
1: Hát, pedig van.
0: Van. Papírtermék szagértékelő? Miért a papírterméknek milyen, vagy miért?
1: Papír és higiéniai termékeknél a kellemetlen szagok kiszűrésére is alkalmaznak érzékszervi vizsgálatot.
0: Oh. Az, és ezt rendesen élő emberek...
1: Igen. Hát a gép az nem tud szagolni.
0: Azért. Érdekes.
1: Bezen, ilyen is van. Aztán hol vagyunk?
0: És akkor várjál, melyik nem volt a kecske szakálos?
1: Kecske szakálfodrász. Az nem volt. Az nem volt. Aztán csibe ivar meghatározó, hivatásos sorban álló, vagy professzionális zoknipárosító?
0: A zoknipárosító olyan
1: az nincsen.
0: Az
1: igen.
0: Nincsen.
1: Háromból kettő.
0: Igen.
1: Amit eltaláltál. Szerencsesüti szövegíró, repülőtéri madárriasztó, vagy horoszkóp hitelesítő?
0: Húha, a középső nincsen.
1: De van.
0: Az van, és az első nincsen.
1: Az is van.
0: De akkor az utolsó is van.
1: Nincs.
0: Horoszkop hitelesítő.
1: Nincs.
0: Hát dehogy nem.
1: Pontosan
0: van. Pontosító nincs. Van, hát dehogy
1: hát
0: nem.
1: Pontosító lehet, hogy van, meg asztrológus lehet, hogy van, de a hitelesítő az...
0: Ez egy, ilyen megtévesztő.
1: Hát
0: ez
1: az
0: a,
1: összes
0: ez
1: olyan.
0: A, nem,
1: az
0: hát azért ez megtévesztő azért. Hát
1: persze, hogy megtévesztő.
0: Mert mindegyik kicsit olyan valósnak
1: hát
0: tűnt.
1: És mégsem.
0: És mégsem.
1: Például. Na hát vannak még, lehetne sorolni nagyon sokáig, várjuk továbbra is őket. 74, 444, 444. Andrit reggel.

0: Kettő perc múlva lesz 9 óra, szeptember 2-án, szerdán, ez az Antrit reggel. Ugyebár olyan foglalkozásokról, vagy hát akár mikről beszélgettünk, amelyekről első hallásra azt hihetnénk, hogy valaki csak szórakozik velünk, de aztán kiderült, hogy de léteznek.
1: Régi időkben egyébként több ilyesmi elnevezés volt, ilyen régi elfelejtett kis mesterségek, mint ez a pucérító, vagy akkor nem említettem, koporsó, polírozó, gombkötő, szappanos, díszműbádogos. Ezek léteztek, csak hát ma már hát nem aktívan működő szakmák.
0: Így van. Meg hát emellett voltak ilyenek, amikre nem is gondolnánk, hogy mondjuk állateledek kóstoló, hogy ember kóstolja az állat ételét, és a többi hivatásos alvó, meg mindenfélék vannak. De hát ennyi fér bele, köszival, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek!
0: Szia, szia. A folytatásban pedig ugye utazni indulnánk, de ma elmarad, a mai járat törölték, ehelyett nézzünk néhány programot, aztán pedig majd Szűk Anikó Gasztó szakemberrel beszélgetünk, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek. A magyar kultúra számos területén mára olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb tálalgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Pripután moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 2-án 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok. Hagyományosan ilyenkor szoktunk utazni, de a mai járat elmarad, helyette körülnézünk picit a világban, aztán pedig majd Szőke Anikó gasztroszakemberrel beszélgetünk, úgyhogy mozgalmas lesz ez az óránk is, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel,
3: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: so don't call me up.
1: Ez az Antki Csege, 9-18-kor szeptember 2-án, szerdán, és ugye tegnap becsöngettek minden felé szerte szét az országban, de hát nem csak a közoktatásban, hanem az egyetemeken is, így például itt Szekszárdon is, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karán is dr. Koltai Zoltánt a KPVK dékáni feladatainak ellátásával megbízott általános és oktatási dékán helyettesét a tanévet megkezdő hallgatókról kérdeztük tegnap, és akkor hallgassuk meg, hogy mit mond erről.
2: Az idei tanévnyitó ünnepségünkön ugye most itt a nappali tagozatos hallgatók voltak jelen, de összességében 950 fölötti elsős hallgatót tudtunk a Kultúratudományi Pedagógus Képzés Vidékfejlesztési Karra fölvenni. Hallgatóknak a kétharmada szekszárdi kampuszba kezdi meg a tanulmányait, és a mai ünnepségen is 100 fő körüli nappal is hallgató vett részt, aminek nagyon örülünk, hogy megtisztelték a megye, a város, sőt az országgyűlési képviselő úr is az ünnepséget. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív üzenet volt az együttműködés fontosságára. Mindenképpen többen érkeztek, hiszen a tavalyi évhez képest is nőtt a felvett hallgatói létszámunk. Természetesen azért továbbra is dominánsan a pedagógus képzés a meghatározó, a legnagyobb évfolyamok a gyógypedagógia, tanító, óvópedagógus, csecsemő, kisgyermek nevelő szakjainkon vannak, és ezt egészítik ki az agrárképzések, illetve egyéb társadalomtudományi képzések, tehát nőtt már most is a nappali tagozatos hallgatók száma, nőtt a levelező munkarendben, nálunk tanuló diákok száma, és hát a nálunk ma megjelenő döntéshozók ígéretet tettek arra, hogy elkötelezettek abba, hogy még inkább ez a növekedés megmaradjon a jövőben is.
1: Na hát köszönjük dr. Koltai Zoltánnak, hogy beavatott minket a részletekbe. Ennyit az egyetemről, egyébként is több ezer diák kezdte meg tanulmányait itt a megyében, úgyhogy sok sikert kívánunk innen is a nebulóknak. Zenélünk, aztán látjuk az időjárásunkra, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi

0: Ez a Csegepontban fél 10-kor, szeptember 2-án, szerdán. Időjárást ígértem, úgyhogy lessük meg még egyszer. 25 fok van jelenleg Szekszáron, sokkal melegebb nem lesz, majd olyan 29 fokot jósolnak csúcsként, és hát olyan lesz igazából egész nap, mint ahogy most. Néhány bárány felhő az égen, de a napsütésé lesz a főszerep, úgyhogy divattippünk lengeruha napszemüveggel, más nem is lehet. Amire érdemes még kitérni az, hogy továbbra is tart a parlag fűszezon csúcs időszaka, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, és emellett igazából semmi mással nem kell foglalkozni, lehet élvezni ezt a nem túl meleg, de nem is hideg időjárást itt szeptember 2-án. Szeptemberi nyár, így is lehet fogalmazni, így készüljön tehát, így kalkuláljon a mai napra. A folytatásban pedig érkezik majd Szőke Anikó gasztro szakember, akivel átbeszéljük itt az iskolakezdést, hogy a táplálkozás hogyan is befolyásolja a nebulók teljesítményét, úgyhogy tartson velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotters, Unique és Avero. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró, hiszen itt ül már velem szemben Szőke Anikó gasztró szakember. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok én is, szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát megkezdődött tegnap az iskola, becsöngettek a nebulóknak, ami nyilvánvalóan, hát hogy is mondjam, aklimatizálódás az még odébb van, nagyobb terhelés van ilyenkor.
1: Így van, mindenféle téren. Ugye, ahogy elindul a tanév, a gyerekek és a felnőttek szervezete is nagyobb terhelést kap, hogy a reggeli koránkelés, a figyelem, a koncentráció, az új ritmus mind olyan feladat, amelyet a testnek és az agynak is valódi táplálékra van szüksége. A szeptember időszak mindig az átállást hozza meg, és ilyenkor különösen fontos, hogy mi kerül majd a tányérra és a pohárba is. Uh-huh. Ugye a napközben étkezés sokszor a legnehezebb, mert a gyerekek és a felnőttek is rohanásban vannak, kevés az idő, és jó lenne valami olyan étel, ami nem esik nehezen, illetve mégis valódi energiát fog majd adni. A táskában könnyen elférő, gyorsan elővehető fogások ilyenkor aranyat érnek, a szendvics, akkor tápláló, ha nem üres kalória, hanem valódi alapanyagokból áll, és nem terheli túl a gyomrot.
0: Hát igen, és az a helyzet, hogy amit elmondtál, az tök jó, csak hogy ebben van a veszélye is egy picikét, mert a legegyszerűbb, amihez hozzá lehet férni, ezek a péksütemények, meg cukros akármik, ezek gondolom nem annyira jó.
1: Igen, ugye a napközben érkezés akkor segít a gyereket, hogy ezeket mind elkerüli, ahogy említetted, a cukros péksütemény, az energiaital, a színezett üdítő, a nehéz zsíros reggeli és a gyorsan felszívódó édesség, ezek abszolút nem jók ebben a terhelt időszakban. Ugye ezek hirtelen megemelik a vércukrot, majd gyorsan vissza is fog esni, ami fáradtságot, tompaságot, szétszórtságot fog majd okozni. És sokan hisznek a koffein erejében is, de ez a túl sok koffein, ez nem biztos, hogy segít, mert rövid ideig ez élénkíteni fog, de utána viszont kimeríti majd magát a szervezetet, és a túl zsíros felvágottak, a nehéz majonézes krémek és a cukros pékáruk is tompítják a figyelmet, fáradtságot hoznak, és nem segítik a délutáni teljesítményt sem.
0: Mondjuk a koffein érdekes, mondjuk egy elsősnek, az elsőst elküldeni iskolába egy kicsi energiaitallal.
1: Én már láttam, igen? Még olyan óvodáskorú kisgyereket is láttam már energiaitalt fogyasztani.
0: Wow.
1: Van nem csak ez a megbotránkoztató kategória, nyilván finom, és kellemes az íze.
0: Ja, nyilván, csak hát mégis. Most már 18 évhez kötötték, ugye? Bizonyos szintig, vagy hát igen, valahogy megvarolta, mindegy. Szóval, hogy ezeket ne adjuk a gyereknek, mert hogy igazából olyan ételek támogatják, amelyek lassan felszívódó energiát biztosítanak.
1: Igen, ugye stabil vércukrot tartanak, és nem terheli túl a gyomrot. Teljes értékű gabona, friss gyümölcsök, szezonális zöldségek, ezek nem csak ízt adnak, hanem hidratálnak is. A tojás, a túró, a natúrjoghurt, a dióféle és más magvak mind olyan alapanyagok, amelyek segítik a koncentrációt és a lelki egyensúlyt is. Ugye az agy különösen jól reagál az omega-3 zsírsavakra, a B-vitaminokra és a természetes rostokra is.
0: Na hát ezek mikben vannak? Miket adjunk akkor mégiscsak a gyereknek?
1: Hát igen, ugye, hogy konkretizáljuk, ezek a halak, a dió, a lemmag, az idegsejtek működését támogatják, javítják a fókuszt, a B-vitamin, teljes körzésű gabona, zab, rizs, barna rizs, a magnézium, például mandula, kesudió, spenót, antioxidánsok, az áfony, a szőlő, alma, illetve a fehérje pedig a csirkemell, sajt, hüvelyesek. Most egy fiatal fejével gondolkozom, nem biztos, hogy tényleg ezek a legideálisabbak az ő sztájízének, de hát hozzá lehet őket szoktatni, és finoman elkészítve. Ezek tényleg fantasztikus fogások.
0: Egy spenótos szendvics. Megnézném azért az arcát valakinek, hogyha egyébként nagyon nem is rajong a spenótért, akkor pláne. No hát ezeket akkor tessék adagolni szépen, de hát hogyan is lehet, nem? Tehát, hogy mondjam, a reggeli azért mégiscsak kapkodás van, sietés van, de mégis valahogy ezeket bele kell sűríteni.
1: Igen, időt kell rá szánni. Majdnem csak egy kis rituálét is ki lehet alakítani reggel. Ugye itt a reggeli lehet egy egyszerű, mégis egy tápláló fogás, például egy almásfahéja zabkása, egy bögre zabot felöntünk tejjel vagy vízzel, hozzáreszelünk egy almát, egy kevés fahéjat, és pár perc alatt kész is van ez a kis fogás. De a gyerekek szeretik, az agy pedig hálás érte. Aki a sós ízeket kedveli, ők pedig egy tojáskrémet készítenek el, mondjuk pirítóssal. Itt két fő tojást összeütünk, kevés vajjal, sóval, lapróra vágott snidlinggel elkeverjük. Ez is egy gyors, finom és stabil energiát adó étel lesz majd.
0: És hát ugye nem csak enni kell, hanem inni is.
1: Igen, italnak a legjobb a víz, citromos víz, gyömbéres víz, vagy egy könnyű gyümölcstea, Itt a cukros üdítők, ugye említettük, hogy tompítják a figyelmet, és a mesterség és adalékok pedig feleslegesen terhelik meg a szervezetünket.
0: Akkor ittunk is, de nyilvánvalóan nem csak zabkása van, vagy pirítós, hanem szendvicset is lehet reggelizni adott esetben.
1: Igen, azért tartalmas a fogás, mondjuk egy tojáshoz zöldséges szendvics, ami nagyon jó választás lehet. Itt a főtt tojás kevés vajjal, friss paprikával, salátával, egy szelet kovászos kenyérrel elfogyasztjuk. Ugye könnyű és mégis lakható. Aki a krémesebb ízeket keresi vagy szereti, készíthet házi túrókrémet, itt a túrót, kevés sót, apróra vágott snidlinget, kis joghurtot fogunk összekeverni, ez krémességet fog adni, és ez kenyére kenve igazi energiabomba lesz.
0: Jó, hangzik.
1: Igen, egyébként tényleg. És akkor ez a mediterrán ízek kedvelői, itt a humuszos szendvics jöhet szóba, ugye csicseri borsó készül el humuszként, uborka, paradicsom, egy kevés olívaolaj, csicseri borsó, lassú, felszívódású, energiát adó fogás, és nem terheli a gyomrot sem.
0: No, hát akkor a reggelig megvan, 10 óraival folytatjuk majd, hiszen hát igazából ez minden, még nekünk felnőtteknek is jó lenne, ha beiktatnánk a 10 órait.
1: Igen, egyébként szerencsés lenni, mert akkor nem fogunk nagyon koplalni, nem lesz nagyon farkas éjségünk mondjuk délre vagy délutánra. És itt a diákokra visszatérve, ugye a szeptemberi indulás, itt a 10 órai, ugye ez okosan össze kell állítani. Itt egy csirke mellett szendvics, az egyik legjobb választás lehet. Ez a hideg, sült csirke mellett szeretek, ugye nem zsírosak, nem nehezek, és stabil energiát fognak adni. Egy kevés vaj, szelet, sajt, paprika, uborka, és már is kész van ez a kis 10 óraink.
0: Vagy na, hát a további szendvicsekkel várunk egy dalt, és aztán folytatjuk, úgyhogy maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró. Folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztró szakemberrel. Ugye ott tartottunk, hogy a csirkemelles szendvics az egyik legjobb választás 10 óraira, és hát ilyen galád módon elmentünk inkább zenélni egyet, és fenntartottuk a kíváncsiságot, úgyhogy akkor ne is csigázzuk tovább a helyzetet. Mik vannak még 10 óraira?
1: Igen, tudom ajánlani a sajtos sonkás szendvicset, ugye így működik, hogyha jó minőségű sonkát választunk, és mellé a friss zöldséget teszünk, szintén a paprika, uborka, paradicsom, ugye nem terheli meg a gyomrunkat, frissíteni fog. Illetve jó ötlet lehet a házi sajtkrém is. Itt a natúr sajtkrémet kevés sóval, apróra vágott paprikával, snidlingen lehet elkészíteni. De nagyon kenhető, finom, és nagyon kedvelik a gyerekek is, mert nagyon lágy az íze. És akkor megint egy kis mediterrán ízvilág, ez a pesztós szendvics, ugye egy vékony réteg bazsalikomos pesto, mellé a mozzarella, vagy trapista, vagy pár szelet paradicsom, illatos, friss és mégis könnyű fogást fogunk majd kapni.
0: Ez érdekes, mert a pesztót eddig én csak tésztára használtam.
1: Igen, húsokra is szokták egyébként, igen? És akkor egy szendvicsbe is próbált ki.
0: Nagyon érdekes, na majd egyszer kipróbálom.
1: Vagy a zöldségkrémes, ugye sült sütőtökből, ugye aktuális lesz majd lassan, vagy sült paprikából készült krém, kevés olívaolajjal, sóval, egy elég pikáns, édeskés, lágy íze van, ezt is sok gyerek szereti, szeretheti, meg lehet velük szeretetni, ez sem terheli meg a gyomrot.
0: És hát a szendvics akkor jó, hogyha természetes alapanyagokra épül ezek szerint.
1: Igen, illetve ez támogatja a testünket, az agyat és a lelket is egy kicsit melegít. Ez egy házias, otthonos ízek, gyerekeknek kicsit ilyen komfortosabb érzés fog adni az iskolában, hogyha ezt fogyasztják.
0: És ez fontos, főleg az első hetekben.
1: Igen, főleg a kisiskolásoknak, igen, igen.
0: Igen. De hát nem csak enni kell, mert amit eszünk, azt mondjuk le is kell mozogni.
1: Igen, illetve a tanulást is segíti, hogyha nem csak ülünk egész nap, hanem van benne egy kis lendület. Ugye a jó étel és a könnyű mozgás együtt olyan alapot ad, amely segíti a gyerekeket és a felnőtteket is abban, hogy tisztában gondolkodjanak, jobban emlékezzenek és kiegyensúlyozottabban haladjanak végig a napjukon.
0: És hát a rituálé, ugye már mondtuk, hogy az a reggeli ugyanilyen kapkodás van, meg sietés van, de ki lehetne alakítani egy rituálét a reggeli elkészítéséhez, meg a reggelisztetéshez is. És hát nyilvánvalóan egyébként is vannak mindenféle rituáléi a mindennapi embernek.
1: Igen, meg a tanulás véget is elég jó, érdemes bevezetni. Ugye a legjobb, ha a gyerek kap reggel egy pohár vizet, mert ez hidratáltságot fog okozni, azonnal fogja élénkíteni az agyat. Utána jöhet egy kis gyümölcs, például alma, körte, szőlő, mert ezek gyorsan frissítenek, mégsem terhelik meg a szervezetet. A test ilyenkor ugye hálás ennek, mert könnyű energiát fog kapni, és az agy is gyorsabban kapcsol fókuszba. És ugye nem csak reggel tanulunk, hanem délután is sokszor ugye házit kapnak. A tanulás előtt rituálé része lehet egy rövid mozdulat, például 3 mély levegő, ugye az orrunkon beszívjuk, ott is fújjuk ki, egy kis nyújtás, egy lassú válkörzés. Ugye ezek nem konkrétan sportok, hanem inkább egy apró jelzése a szervezetnek, hogy most egy új feladat fog következni. A gyerekek sokszor feszültek délután, és az a pár másodperc segít le tenni a napnak a terhét.
0: Á, értem. És nyilván a környezet is számít, tehát hogyha mocsok van, meg rendetlenség van az asztalon, akkor azért nem olyan egyszerű tanulni.
1: Igen, ez az első tippek egyike, hogy az asztalon legyen rend, telefon tegyük félre, ha fény és kellemes van, akkor az agy könnyebben tud elindulni a tanulásnak az útján. Ugye az a lényege, hogy a gyerek érzi, hogy egy új szakasz kezdődik, és ehhez kap egy kis támogatást ez a rituáléval. Tanulás így nem egy ilyen ugrás a mély vízbe lesz, hanem egy kis finom átmenet, amely segíti a memóriát, a figyelmet és a lelki egyensúlyt is.
0: Na hát remélem, hogy figyelt és jegyezte ezeket, hogyha esetleg most kezdi az iskolát a gyermeke. Na de az is egy fontos rész még, hogy oké, ettünk könnyeden finomakat, nagyon jókat, a lelkünk tele van örömmel az étkek miatt, de hát hogyan alszunk?
1: Igen, ugye az alvás és az étkezés kapcsolata sokkal szorosabban összefügg, mint ahogy egyszerre mondjuk gondolnánk. Itt az esti étkezés kulcs szerepet fog kapni, ugye a túl nehéz, zsíros, későn elfogyasztott vacsora meg fogja terhelni a gyomrot, lassítja az emésztést, és az éjszakai pihenés nem lesz mély. A szervezet ilyenkor nem tudja feldolgozni a nap élményeit, és az agy sem tudja rögzíteni a tanultakat. hogy a könnyű meleg vacsora viszont segíti az elalvást, a leves, a párolt zöldségek, a könnyű csirkemell, a hal, a rizs, vagy a földburgonya, olyan alapok, amelyek nem terhelik a szervezetet, és mégis egyfajta jó lakottságot fog majd adni.
0: Tehát akkor ne pizzát együnk vacsorára.
1: Hát ne, meg spagettit, meg fagyit. Neked lehetne sorolni, hogy miket eszünk este.
0: Csülök pörköltet.
1: Igen.
0: Na hát, és nyilvánvalóan az is fontos még, hogy a cukrot hogyan adagoljuk.
1: Igen, az alvás minőségét is befolyásolja, hogy mennyit cukrot eszik valaki este, hogy a túl édes ételek hirtelen megemelik a vércukrot, és amivel be fog zuhanni, ez éjszakai ébredéshez fog majd vezetni, nyugtalanul fog aludni, és reggel még fáradtabb lesz, mint ahogy lefeküdt este. Ugye nem tudja ilyenkor a szervezet elvégezni azt a munkát, amely tanuláshoz szükséges, az információk rendezését, a memória megerősítését, az idegrendszernek a regenerálását sem.
0: Hát igazából ugye az van, hogy minden mindennel összefügg.
1: Igen.
0: Alapvetően is, de hát akkor itt a jó alvás és a jó étkezés is egymás segítik.
1: Igen, kulcs, kéz a kézbe jár.
0: Na és ez egyébként a felnőttekre is igaz?
1: Hát abszolút, sőt, és egy kipihent barátságos, szeretetteli felnőtt, ugye még segíti a gyereknek a mindennapjait.
0: Na hát akkor remélem, hogy így tesz. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm,
0: és megosztottad
1: szépen
0: velünk. Minden jót.
1: Minden jót.
0: Na hát mi pedig azt hiszem, hogy nagyon gyorsan összegzünk, és hát ennyi fért bele. A napi ötös tagjaival beszélgettünk arról, hogy mi volt, hogy volt-e olyan étel életükben, ami egyszerűen már felrobbantotta az agyukat, annyira jó volt, aztán pedig ilyen furcsának tűnő szakmákról beszélgettünk, most pedig elérkeztünk a végére, továbbra is ajánlom magunkat, holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig is minden jót!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó ki.

0: telefonszámon.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin-lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
7: Rádió Andrét időjárás.
8: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Rádió. Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Gíci, Adrien vagyok, indul már is a délelőtt, remélem, hogy eddig jól telt a napjuk, mi azzal leszünk, hogy a folytatás is kellemesen teljen. Már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma szeptember 2-ához értünk a naptárunkban, szerda van. Sok boldogságot kívánunk Dorina és Rebeka nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, számottevő csapadék sehol sem várható, napközben megélénkül a nyugati szél, délután majd 28 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon is környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap egy gyenge hideg front hatására változó napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszorton alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Holnap kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő itt Szekszárdon és környékén.
1: Rádió Antrit.

0: Tamo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Hogyha Torna vármegyében szeret kerékpározni, és van olyan erdei útvonal, amelyhez különösen jó élmények kötik, akkor most érdemes megosztani a másokkal is. Elindult ugyanis az év erdei kerékpárútja pályázat, amelynek célja, hogy megtalálják Magyarország legkedveltebb erdei bringás útvonalát. A kezdeményezéshez szeptember 13-áig lehet csatlakozni, és a nevezéshez nem kell szakértőnek vagy egyesületnek lenni, bárki javasolhatja a kedvencét. Torna vármegyében is bőven akadnak olyan erdős, természetközeli területek, ahol a kerékpározás nem csak sport, hanem egyfajta kikapcsolódás is. Elég csak a Gemenc környékére, vagy a megye erdős dombos részeire gondolni. A pályázat azonban nem általában a kerékpárútokat keresi, olyan erdei út, kerékpáros turista út, vagy összefüggő útszakasz nevezhető, amely az erdészeti feltáróhálózat része és kerékpáros útvonalként is jelölt. A szakmai zsűri később 5 döntőst választ ki, a végső győztesről pedig már a közönség dönthet. Szeptember 25-től lehet majd szavazni a kiválasztott útvonalakra egészen október 12-ig. A szervezők szerint a pályázat nem csak a kerékpározást népszerűsíti, hanem arra is emlékeztet, hogy az erdő közös értékünk, a tett bringával járja a természetet, közben figyeljen az erdei szabályokra, az állatokra és a többi kirándulóra is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfred, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőjállatuk a Rádió Antriton. A Pizzama mai kínálata, itt sült csirkerőlevest ebédelhetünk zöldséggel, májkombóccal, az elmenü leves plusz temesvári sertésborda, kagylótésztával, a B-menü pedig leves plusz mákos guba vaníliaöntettel. A Szász étteremben pedig ma magyaros gombalevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü sörben sült csirkecomb, tepsis burgonyával, a B-menü pedig sertés flekken, karamellizált hagymával, jázmirizssel. A Kafi Amaretto étteremben pedig ma gyümölcslevest ebédelhetünk, vagy kérhető zöldségleves. A főételek közül pedig választható tökfőzelék fasírtal, vagy kérhető bakonyi ragú tésztával, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. Minden menü mellé ajándékalmás pitét adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van az a zenem, amelyiknél szinte az első ütemek után megjön a kedvünk egy kicsit feljebb tekerni a hangerőt. Pitbull pontosan tudja, hogyan kell ezt csinálni, lendület, jó ritmus és egy kis időutazás a 2000-es évek hangulatába. Jön a Back in Time itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a 11 órához, úgyhogy egy rövid időre búcsúzunk a zenéktől. Mindjárt érkeznek a hírek, érdemes velünk maradni, hiszen fontos tudni, mi történt itthon a világban, és természetesen a környéken is. A hírek után pedig ismét visszatérünk a ma kedvenceihez és a tegnap slágereihez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
4: Tánctam folyamra, Gabikám!
3: De egyedül. És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
7: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Lemondott a Korvinláncról és a Korvinlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Korvinláncról és a Korvinlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Korvinlánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Újra itt vagyunk, már a délelőtt utolsó órájában járunk, remélem a hírek után jól esik egy kis zene. Én ezúttal is készültem szuper dalokkal, én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki a következő hetekben a Gemencbe vagy a környékbeli erdőbe készül kirándulni, egy fontos korlátozásra mindenképpen érdemes odafigyelnie. Szeptember 25-ig részleges erdőlátogatási tilalom van érvényben a bátaszéki erdészet több területén. Ez azt jelenti, hogy délután 4 órától egészen másnap reggel 9 óráig csak külön engedéllyel lehet belépni az érintett erdőterületekre. Napközben reggel 9 és délután 4 óra között viszont továbbra is lehetőség van az erdők látogatására. A korlátozás természetesen nem véletlenül született, most zajlik a vadászati szezon egy kiemelt időszaka, és a Gemencben, illetve a Szekszárd környéki erdőkben is rendszeresek a vadászati tevékenységek. A korlátozás elsősorban az erdőjárók biztonságát szolgálja, hiszen így szeretnék megelőzni azokat a helyzeteket, amelyekben egy kiránduló és egy vadászati tevékenységben résztvevő személy veszélyesen kerülhet egymás közelébe. A szabályozás többek között Szekszárd közelében Bárányfokot és Kesselyüst, valamint Pörböly és Bálta környékének egyes erdőterületeit is érinti. Jó hír azonban a túrázóknak, hogy a kijelölt turista útvonalakra a korlátozás nem terjed ki, ezek továbbra is szabadon használhatók. Ha tehát kirándulást terveznek, indulás előtt érdemes megnézni, pontosan merre vezet az útvonal, és figyelembe venni az aktuális erdőlátogatási szabályokat.

Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Elég különös látványban lehetett rész az elmúlt napokban azoknak, akik Szekszárdon vagy a környéken az utcán, esetleg a kertjükbe jártak. Több helyen ugyanis száraz kukorica levelek jelentek meg a földön, sőt olyan is előfordult, hogy ezek az égből hullottak alá. Elsőre valóban úgy tűnhet, mintha valami egészen szokatlan természeti jelenséggel lenne dolgunk, de szerencsére semmiféle bibliai csapásról nincs szó. A jelenség hátterében az úgynevezett apró széltornádók állnak. Ezek a kisebb forgószelek az évnek ebben az időszakában egyáltalán nem számítanak ritkaságnak, különösen akkor, amikor a talaj és a növényzet is rendkívül száraz. A mostani aszályos időszak pedig kifejezetten kedvez annak, hogy a kiszáradt könnyű növényi részeket a forgószél felkapja, majd akár több száz méterrel arrébb is letegye. Egy agrármérnök szerint ráadásul a kukoricatáblák állapotát nem csak a szárazság nehezíti. A kukorica mó is jelentős károkat okoz, a rovar a növény szárába furakodva gyengíti azt, ezért a levelek és a növény különböző részei könnyebben leszakadhatnak. Szekszárd környékén tehát most több tényező is hozzájárul ahhoz, hogy a kukorica száraz növényi részei időnként a városban is megjelenjenek. A látvány furcsa, de önmagában nem veszélyes. Annál komolyabb probléma viszont maga a szárazság, hiszen a térségben már hosszabb ideje alig hullott számottevő csapadék.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandus Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőajánlatuk a Rádió Antriton. A Pizza Mamai kínálata, itt sült csirke erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, májgombóccal, az elmenü leves plusz temesvári sertésborda kagylótésztával, a B-menü pedig leves plusz mákos guba vaníliaöntettel. A 100 étteremben pedig ma magyaros gombalevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü sörben sült csirkecomb, tepsis burgonyával, a B-menü pedig sertésflekken, karamellizált hagymával, jázmirizssel. A Café Amaretto étteremben pedig ma gyümölcslevest ebédelhetünk, vagy kérhető zöldségleves. A főételek közül pedig választható tökfőzelék fasírtal, vagy kérhető bakonyi ragú tésztával, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. Minden menü mellé ajándékalmás pitét adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy sírennel folytatjuk tovább a műsort, akinek zenében mindig van valami közvetlen és őszinte, amitől könnyű rájuk figyelni, akár egy nyugodtabb pillanatban, akár vezetés vagy munka közben. Már is érkezik tőle egy szuper dal, jön tehát egy síren itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Délhez érkeztünk, de mielőtt tovább folytatnánk a szerdai délelőttöt a zenékkel, következnek a hírek. Egy rövid hírszünet után természetesen újra felcsendülnek a kedvencek, úgyhogy maradjanak velünk hamarosan. Ismét folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Költséges volt az iskola kezdés. Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Letartóztatásban a kis repülőgépet eltulajdonító férfi. Tanévnyitó ünnepség a PTM. A friss reggel után 30 fok lesz napközben. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A szekszárdi járási ügyészség indítványára a szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte annak a járművezetői engedéllyel egyáltalán nem rendelkező férfinek a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint Kalocsán jogosulatlanul felszállt egy kis repülőgéppel, majd a landolást követően egy gépkocsit ellopva akart elmenekülni. Az eddigi adatok szerint a gyanúsított szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérült férfi a segítségére siető személyek gépkocsijával akart elmenekülni a helyszínről, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkényes elvétele büntettének és rablás büntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, amely utóbbi bűncselekményt a törvény 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. A bűncselekmény jellegére, valamint a nyomozás érdekeire figyelemmel a járási ügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel álláspontja szerint a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek mind az általános, mind a különös feltételei is fennállnak. A járásbíróság nyomozási bírája az ügyész indítványnak helyt adott, és egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Jelenlegi információink szerint a férfi írtas állapotban volt, az, hogy más szer hatása alatt állt, a rendőrök vizsgálják. A rendőrség a légügyi hatósággal szoros együttműködésben haladéktalanul közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai repülőtéren, amelyet az ország többi repülőtere is követ majd. Szeptember 1-én tartotta a 2026-27-es tanévének tanévnyitó ünnepségét a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képzés Vidékfejlesztési Kara. Dr. Koltai Zoltánt, a KPVK dékáni feladatainak ellátásával megbízott dékán helyettesét, a tanévet megkezdő hallgatókról kérdeztük.
5: Az idei tanévnyitó ünnepségünkön ugye most itt a nappali tagozatos hallgatók voltak jelen, de összességében 950 fölötti elsős hallgatót tudtunk a Kultúratudományi Pedagógus Képzés Vidékfejlesztési Karra fölvenni. Hallgatóknak a kétharmada szekszárdi kampuszba kezdi meg a tanulmányait, és a mai ünnepségen is 100 fő körüli nappali is hallgató vett részt, aminek nagyon örülünk, hogy megtisztelték a megye, a város, sőt az ország gyűlési képviselő úr is az ünnepséget. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív üzenet volt az együttműködés fontosságára. Mindenképpen többen érkeztek, hiszen a tavalyi évhez képest is nőtt a felvett hallgatói létszámunk. Természetesen azért továbbra is dominánsan a pedagógus képzés a meghatározó, a legnagyobb évfolyamok a gyógypedagógia, tanító, óvópedagógus, csecsemő, kisgyermek nevelő szakjainkon vannak. és ezt egészítik ki az agrárképzések, illetve egyéb társadalomtudományi képzések, tehát nőtt már most is a nappali tagozatos hallgatók száma, nőtt a levelező munkarendben, nálunk tanuló diákok száma, és hát a nálunk ma megjelenő döntéshozók ígéretet tettek arra, hogy elkötelezettek abba, hogy még inkább ez a növekedés megmaradjon a jövőben is.
4: Szeptember 1-től kötelező lesz adatot szolgáltatni a NAV-nak a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is, tudtuk meg Mózsik Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolnavár megyei igazgatóságának szakértőjétől. Jó hír a vállalkozásoknak, hogy december 31-ig a NAV nem bírságol, hanem segítséget és útmutatást ad az új rendszer bevezetéséhez. Januártól azonban már mulasztási bírság is járhat a kötelezettség elmulasztásáért. A legegyszerűbb megoldást a vállalkozásoknak az e-pénztárgép jelentheti, amely a NAV ingyenes alkalmazása. Az app okos telefonon is használható, nem kell hozzá külön pénztárgép, a nyugta kiállítása pedig gyorsan elvégezhető. Az adatok továbbítása és megőrzése automatikusan történik, így nincs szükség utólagos kézi rögzítésre. Aki továbbra is papírnyugtát szeretne használni, annak sem kell feltétlenül pénztárgépet beszereznie. A nyugta adatok a pénztárgép portálon webes felületen kézzel is rögzíthetők. A nagyobb forgalmú vállalkozások pedig gépi kapcsolaton keresztül is teljesíthetik az adatszolgáltatást. Bár a nyugta adatszolgáltatás szeptember 1-én kötelezővé válik, a NAV az év végéig elsősorban az edukáció és a gyakorlati segítségnyújtásra koncentrál. Ha az új rendszer használatakor hiba történik, vagy valaki még nem tudja megfelelően teljesíteni az adatszolgáltatást, december 31-ig emiatt még nem bírságolnak. Bonyhádváros önkormányzata szeptember 3-án csütörtökön 10 órától a Városháza első emeleti dísztermében munkaerőpiaci tájékoztatót és állásbőrzét szervez a volt zomászgyári dolgozók számára. A bőrzére várják azon munkaadók jelentkezését, akik állás lehetőséget tudnak kínálni, és szeretnék bemutatni vállalkozásukat, illetve aktuális munkaerő igényüket a résztvevőknek. A csatlakozó munkáltatók számára legfeljebb 15 perces bemutatkozási lehetőséget biztosítanak, a vetítéshez szükséges technika a helyszínen rendelkezésre áll. Jelentkezés és további információ a polgármester@bonyhad.hu címen lehetséges. Kérik a térség munkáltatóit, hogy amennyiben nyitott pozícióval rendelkeznek, éljenek a személyes bemutatkozás lehetőségével.
6: Hétvégén lezajlott a 4. Csatári Sokadalom Fesztivál Szekszárdon az Alsóváros Csatár, Csatár Civil Egyesület jóvoltából, és azt gondolom, hogy ismét sikeres volt a rendezvény. A pénteki napon mindjárt a kezdéskor a gyermekprogramunk az úgy tűnik, hogy fergeteges sikert és látogatottságot eredményezett. A Csurgó zenekar Csatári Torok szinte összes gyermekét be tudta vonzani. Aztán a későbbiekben már ugye a felnőttes programok kerültek előtérbe. Napzárójaként DJ Pedro zárta a napot egy diszkóval. Kovács Gergő, aki musicaleket énekelt, ő azt a korosztályt tudta megszólítani, amelyik ezt a stílust kedveli. Úgyhogy én azt hiszem, hogy amire mi szerződtünk annak idején ezzel a fesztiválnak a megálmodásával, hogy a generációkat, illetve a csatáron élő közösségeket próbáljuk meg összefogni, ez szerintem péntekkel maximálisan teljesült. Ezután a szombati nap következett, ahol ugye tudva levő, hogy a tavalyi elmaradt szombatot teljes mértékben átemeltük az idei szombatra, és hála jó Istennek, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk, sőt, olyan mértékben kegyes volt hozzánk, hogy az a kánikula, ami pénteken fogadta az első látogatókat, az a kánikula, az hála Istennek szombatra elmaradt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szombati is meghozta azt az eredményt. Köszönjük a csatári embereknek a türelmét, és reméljük, hogy jövőre is meg fogjuk tudni rendezni ezt a Csatári Sokadalom Fesztivált, ami egyébként félig meddig egy jubilális alkalom lesz, hiszen az 5. beszélünk.
4: Sikeresen lezajlott a 4. Csatári Sokadalom. Arról, hogy hogyan sikerült Szegedi Attilát, a szekszárdi Alsó utcai Csatár Civil Egyesület elnökét kérdeztük. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar, a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugatias szél. A friss reggelt követően délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon szerdán hajnalban 14, napközben 29 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
8: Elmúlt dél, úgyhogy magunk mögött hagyhatjuk ezt a szerda délelőttöt, hogyha most ebédszünetben vannak, úton valahová vagy éppen dolgoznak, jó helyen járnak a hírek után. Újra a zené a főszerep itt a Rádió Antriton.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság,

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Aki vért ad, egyetlen alkalommal akár három ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. Ezért különösen fontos, hogy rendszeresen legyenek önkéntes véradók. Tolna vármegyében ezen a héten is több településen várják azokat, akik szeretnének segíteni. A mai napon Pakson, a Csengely Dénes Művelődési Házban lehet például vért adni, reggel 9 és délután 4 óra között. Ugyanitt csütörtökön is lesz véradás, szintén 9 és délután 4 óra között. Dombóváron csütörtökön reggel 8 és délután 3 óra között várják a donorokat a dombóvári transzfúziós osztályon a Kórház utcában. A nap különlegessége, hogy délben egy retrovíradás is kezdődik a Tinódi házban, ahol dél és délután 3 óra között lehet csatlakozni. Szekszárdon csütörtökön és pénteken is lesz véradási lehetőség. A területi vérellátóban csütörtökön reggel 8-tól délután 2-ig, pénteken pedig szintén reggel 8-tól délután 2-ig várják a segíteni szándékozókat. A véradás előtt természetesen érdemes tájékozódni a feltételekről, és fontos, hogy a donor kipihenten érkezzen. Egy véradás általában nem vesz igénybe hosszú időt, a segítség azonban annál nagyobb lehet. A levett vérre folyamatosan szükség van, hiszen műtétek, balesetek, sürgős ellátások és különböző betegségek kezelése során is nélkülözhetetlen.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. 40 év egy mesterség szolgálatában, ez önmagában is különleges jubileum, különösen akkor, ha mindez egy olyan alkotói pályát jelent, amely szorosan összefonódott Szekszárddal és a Tolnai Tájjal. Rács Róbert fazekas mester, népi iparművész és keramikus, idén 40 éve foglalkozik szeretett mesterségével. Ennek apropóján jubileumi kiállítás nyílik szeptember 15-én a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériában. A tálat anyaga nem véletlenül kötődik erősen a szekszárdi borvidékhez. Rács Róbert az elmúlt évtizedekben számos borásszal és borászattal alakított ki kapcsolatot, és többek között borversenyek nagy díjaihoz készített különleges kerámia tárgyakat. Ezekből a munkákból is válogat a mostani kiállítás. Az alkotásokon gyakran jelennek meg sárközi díszítő elemek, miközben a formák kupákra, sellegekre vagy padlóvázákra emlékeztetnek. Vagyis egy olyan kiállításról van szó, amely egyszerűen mesél a fazekasság hagyományáról, a kézművességről és a szekszárdi borvidékhez fűződő kapcsolatokról. A tálat október 10-ig lesz látható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vannak dalok, amelyeknek elég néhány másodperc, és már is visszarepítenek bennünket egy régebbi nyár hangulatába. Sean Kingston egyik nagy slágere pontosan ilyen könnyed, dallamos és egyszerűen jó érzés újra hallani. Jön a Beautiful Girls, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.
9: Hey,

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Már is adom tovább a stafétát kollégámnak, Vörös Leventének, a következő órákat már vele tölthetik el. Én további szép szerdát, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
8: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek. A magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb tálalgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
10: Már el is röppent a nap nagy része, 13 óra után járunk. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, a következő 5 órában együtt töltjük majd a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel a munkaidőt és a pihenés egy részét is. Most Dua Lipa és a Dance the Night, ez szól elsőként.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Kaigo és Kóra dalamai a Firestone, mint az Antriton. Szép napot kívánok, 13 óra 18 van, pörögnek a melós percek, de nem szabad megfeledkezni a pihenésről. Ha olyan szerencsés, hogy duruzsolhat a rádió munkahelyen, vagy esetleg pihenését tölti, akkor nem tehetek más, mint hogy játszom a legnagyobbakat. A listám Edwin Collins slágeré dobta, A Girl Like You, itt a 105.1-en.

A ma kedvencei meg a tegnap slágerei között ránk szóltak, ha hangosan énekeltünk. Ők voltak az LGT 13 óra 33-kor. Kívánok szép napot a Rebekáknak és a Dorottyáknak, különösen, mert hogy ők ünneplik ma a névnapjukat. Mit kell róluk tudni, mármint a nevek eredetéről? A Rebeka Héber eredetű női név, a jelentése bizonytalan, a legvalószínűbb értelmezése szerint üsző, de más megfejtések szerint jól táplált. A Dorottya névnek pedig a kicsinyítő képzővel önállósult beceneve a Dorina. Az olasz Vig opera hagyományban a 18. század eleje óta élt színpadi névként. Magyarországon az első ismert nyomtatott előfordulása egy 1782-ben Eszterháza számára nyomtatott opera szövegkönyv szereposztása, tehát Rebeka és Dorina ünnepel a Dorottya névből ered ugye utóbbi. Aztán nézzük, hogy kik ünneplik ma a születésnapjuk: a Csík Tibor olimpiai bajnok, magyar ökölvívó például, és Andrew Groove, azaz Gróf András, az Intel társalapítója. A Magyarországon született mérnök 20 éves korában költözött az USA-ba, ahol aztán fontos szerepet játszott a mikrocsipek és a félvezetők fejlesztésében. Ez azért is érdekes manapság is, mert az Intel vállalat processzorai duruzsolnak a világ számítógépeinek több mint felében, és a világ 30 legnagyobb cége közé sorolják. Ráadásul 1997-ben a Time magazin az év emberévé választotta Gróf Andrást, azaz Andrew Groove-ot. De ma ünnepel még Keanu Reeves, angol-kanadai színész, és Salma Hayek, mexikai születésű amerikai színésznő. Aztán nézzünk rá gyorsan, mik történtek ezen a napon a történelem viharos, illetve nem viharos év ezredeiben, századaiban. 1031-ben például vadászat közben meghalt Imre herceg első Szent István fia, így trónörökös nélkül maradt az ország. 1192-be ugrunk, nem olyan sokat, véget ért a harmadik keresztes hadjárat, amit első oroszlán szívű Richard angol király és Szaladin egyiptomi szultán fegyverszünet kötésének volt betudható. 1686-ban Buda felszabadult 145 évnyi török uralom alól, 1752-ben pedig Angliában az utolsó nap volt ez a Julián naptár szerint. Ezen a napon a legtöbb nyugat-európai országhoz képest közel két évszázaddal később Anglia is áttért a Gergely naptár használatára, ennek következtében 11 nap eltűnt az emberek életéből. Milyen érdekes ez manapság így visszagondolva. 1882-ben William N. Jennings, amerikai fényképész, elkészítette az első villámlást ábrázoló fényképet, 1945-ben pedig hivatalosan is véget ért a világ minden frontján a második világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak által támasztott kapitulációs okmányt. 1970 az utolsó állomásunk, a Genesis együttes ekkor adott fel egy újsághirdetést, amiben dobost kerestek, így megismerték Phil Collins-t, a többi pedig már zenetörténelem. Mi pedig ezt a történelmet is őrizzük a ma kedvencei mellett a tegnap slágereivel, és meg is hallgatjuk mindjárt az egyik legsikeresebb nótájukat. Ez lesz az Invisible Touch, pillanatokon belül.

0: Gyúrs Szüret. Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi Szüreti Napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Egy 1967-ben alakult angol progresszív rock együttesen folytatjuk, albumaik pedig taroltak az Egyesült Királyságban és Európa több részén is. 2022-ben végleg megszűntek, de mi azért tisztelgünk munkásságuk előtt. Tőlük szól most az Invisible Touch, itt a 105.1-en.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Sam Smith-szel lassultunk le egy kicsit az óra végén. 13 óra 57 van, hamarosan már 14-et üt az óra mutatója. Itt az Antriton pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Tovább a folytatásban is, most ugyan érkeznek a hírek, informálódunk egyet, aztán a legfontosabb útinfókat is hozom, vissza a legnagyobbakkal. Egy új csillag, Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else, ez is szól majd elsőként.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
8: Tánctam folyamra, Gabikám,
7: de egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Lemondott a kormilláncról és a kormillánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a kormilláncról és a kormilánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar kormilánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Solgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgutorjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után járunk, 3 perccel a legfontosabb közlekedési infókkal érkeztem ide az Antitra. Vannak munkálatok a környéken, amik miatt érdemes figyelni, hogyha az utakon autózik. A 6-os főúton például Tolna vonalában fakivágás zajlik, emiatt félpályás útlezárásra érdemes számítani. Dunaszentgyörgy előtt pedig hézag és repedés kiöntést végeznek, ott útszűkület mellett halad a forgalom. A 65-ös főúton kátyúznak, ez nagyjából Siógárd vonalától Harcig tart, és félpályás a lezárás, illetve tovább Zomba és Kégy között úttartozékok karbantartása, javítása, valamint cseréje is zajlik. A kapaszkodó sávot zárták le azon a szakaszon. Aztán Harctól Kölesdig kaszálnak, ez a 63-17-es utat érinti, de a 63-as főúton is nagyjából Szedres utától egészen a megye határig szintén kaszálási munkálatokat végeznek, útszűkülettel jár ez is. Aztán van a Szálka-Mölcsény összekötő úton még szintén kaszálás, illetve az M9-es autópálya végén, a túloldalon, tehát a Duna túloldalán félpályás lezárás éri építési munkák miatt. Ezen kívül az M6-oson, ha autózik és Pécs felé tart, akkor érdemes figyelni az országhatár felé tartó oldalon, ugyanis lezárták az útpályát a 174-es kilométernél, ez már ugyan nem a megye, hanem Vémint térsége, de mindenképpen érdemes észben tartani, hogy ott átteredik a forgalmat a szembejövő sávba, szóval csak nagyon óvatosan közlekedjen. A szekszárdi város térképre közelítve azt látom, hogy a Damjanics utcában, illetve a volt tanítóképző előtti kereszteződésben élénkült meg úgy, ahogy a forgalom. A Szent István tér lehet zsúfoltabb a megszokottnál, illetve a Kórházi kápolnánál és a Csatári torok körforgalomban vannak többen még az autósok. Rendőrökről is kaptunk bejelentést, a Kesélyüsi út végén vannak kint, illetve az M6-os autópályán a Fácánkerti pihenőnél jelentették még trafizó rendőrautót, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk, hogy megosztassuk másokkal a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy meg is írhatja SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor most már le az utakról, vissza a dalok mellé, itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei szólnak. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy fiatal srácot hoztam, aki berobbant a köztudatban. Benzon Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Anna Marie és Nia Horan kedves is dala az Our Song, amit hallott itt az Antréton. 14 óra 20-at írunk, már szeptember 2-án szerdán, ez pedig azt jelenti, hogy az első napon túl vagyunk az új tanévben, hamarosan pedig a másodikon is. Na eddig minden rendben, akkor azért, ha pedig semmi sincs a helyén, akkor azért hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Craig David köszön most be, ez a Walking Away.

Dr. Albánnal ugrottunk vissza a 90-es években. Lucas Talking, ez szólt itt az Antriton. 14 óra 33-kor kívánok csodaszép napot, és kívánhatok is azt hiszem, mert gyönyörű a napsütés odakint, felhőtlen az ég és szép kék, úgyhogy egy panasz se lehet erre. A hőfokra talán meleg van, süt a nap rendesen, 32 fokot írnak a hőmérők, szeptemberi nyár, ezt írja az időkép. Hát még azért egy pár napig ez itt lesz velünk, úgyhogy erre mindenképpen számítson ön is. Éjszaka pedig azért már lehet tapasztalni a lehűlést, 16 fok lesz például ma az éjszaka, és holnap reggel is annyira ébredhetünk majd. Aztán természetesen majd megint a napsütésé lesz a főszerep, de ez majd a holnap é. 29 fokot fognak majd mutatni a hőmérők. De ott még nem tartunk, lengeruha, ezt ajánlja már az időkép, mert hogy tényleg nagyon jó idő van, a parlagfű pollen szezonja pedig továbbra is a csúcson, magasan vannak jelen a parlagfű pollenjei a levegőben, de a csalánfélék, a libatopfélék és a gombák is közepesen fordulnak elő. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz, és ő tud segíteni. Időjárási front szerencsére nincs feletünk, ennek örülhetünk, viszont vannak, akiknél keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. Emellett pedig a napközben nyári meleg idő bágyattabbá, tompábbá tehet minket, csökkenhet a szellemi és a fizikai munkavégző képesség is. Az UV-sugárzás továbbra is velünk van, ezt nem szabad elfelejteni, ez nem csak a nyár kiváltsága, még szeptemberben is erősen süt a nap, úgyhogy 11 és 15 óra között nem érdemes hosszabb ideig a napon tartózkodni. A megfelelő mennyiségű folyadék bevitele szintén ilyen fontos, nem szabad elhanyagolni, a hidratálás rendkívül kell a szervezetünknek, úgyhogy érdemes kortyolgatni vizet, lehetőleg vizet. Meg persze érdemes belénk hallgatni, mármint a rádióba, ahol a legnagyobbak szólnak. Az Ace of Base és a Life is a Flower a folytatásban, nem menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: tudás.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Új formában vár téged a szekszárdi hádaüzletünk. Szeptember 4-e péntektől kilós hádaüzletként várunk Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új őszi árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogramm áron. Irány a háda!
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóban mi lesz?
6: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál,

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Michel Téló nyár is lágerezárja a 14 órát itt az Antréton, 2 perc múlva már 15-nél járunk, ez pedig azt jelenti, hogy Joli hozza a régió és a térség legfontosabb híreit, aztán persze én is jövök vissza majd a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Clean Bandit és Demi Lovato fogott össze, ezt lesz tőlük majd a szóló.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: 90 év a közösség szolgálatában, megy a nap Kakasdon, a hét közepén is marad a 30 fok. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok, 2026. szeptember 2-án szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Közúti igazoltatás céljából próbált megállítani a rendőr egy fehér furgont 2026. augusztus utolsó napján röviddel 4:15 után Börbölyön. Az Alsónyék irányába közlekedő autós előbb lassított és jobbra indexel, majd hirtelen balra rántotta a kormányt és nagy sebességgel továbbhajtott. A körzeti megbízott utána indult, megkülönböztető jelzést használva próbálta megállásra bírni a férfit. Közben a rádión kért segítség is megérkezett, körzeti megbízottak, közrendvédelmi és közlekedési járőrök Szekszárdról és Bátaszékről több ponton próbálták a száguldó furgont megállítani, és drónt is bevetettek a szökevény felkutatására. Mint kiderült, Decsre érve egy földes úton parkolt le, a motort le sem állítva futott be a napraforgó táblába. Az összehangolt akció keretében az autó közelében egy pécsi nőt fogtak el a rendőrök, aki állította, hogy ő vezetett, de nincs jogosítványa, ezért nem állt meg. A nőnél a szonda pozitív értéket jelzett, így előállították mintavételre, később a drogtesztje is pozitív lett. Közben állampolgári bejelentés érkezett, hogy Őcsényben felfigyeltek egy gyanúsan viselkedő alakra, aki a személyleírás alapján lehet a furgon vezetője. A helyszínre érkező egyenruhások igazoltatták a férfit, elszámoltatása során elismerte, hogy valóban ő vezette a dobozost, úgyhogy korábban már eltiltották engedély nélküli vezetés miatt. A csomagja átvizsgálásakor előkerült egy öngyújtó és egy átlátszó tégelyben fehér, kristályos anyag, amiről megállapították, hogy kábítószer. A 36 éves pécsi férfi azt is elmondta, fogyasztott a drogból vezetés előtt. A rejtélyes sofőrt előállították a szekszárdi rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki. Egyelőre kábítószer birtoklás és vezetés eltiltás hatálya alatt vétsége miatt kell felelnie. Fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte szombaton a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A megemlékezés koszorúzással kezdődött, majd Domokos József az egyesület elnökének rövid eligazítását követően tűzoltó gépjárművek vonultak végig a településen. Az ünnepi program a Dózsa téren folytatódott, ahol a Mecsek Nádasdi tűzoltó zenekar által előadott himnuszt követően Téli Róbert Gyöng polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében személyes emlékeink keresztül idézte fel az egyesület közelmúltját, saját, immár 10 éves egyesületi tagságát, valamint azt is, mit jelent számára és a település számára az önkéntes tűzoltói szolgálat. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság képviseletében Dávid Sándor tűzoltó alezredes a Dombovári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka köszöntötte a jubiláló egyesületet. Szabó Tamás, a Tolnavár megyei tűzoltó szövetség elnöke, az önkéntes tűzoltói közösség egyik legfontosabb erejéről, az egymás iránti bizalomról és segítségnyújtásról beszélt. Az összetartás példájaként említette a kurdi önkéntes tűzoltók segítségét is, akik eszközökkel és biztatással támogatták ügyönki bajtársaikat. Az elnök külön szólt az utánpótlás nevelés jelentőségéről, a gyönki fiatalok rendszeres résztvevői a Melinda tűzoltó kupa fordulóinak, ahol újra és újra bizonyítják ügyességüket és elkötelezettségüket. Szabó Tamás köszönetet mondott mindazoknak az önkénteseknek, akik szabadidejükből áldozva vállalnak felelősséget közösségükért. Szeptember 1-én tartotta a 2026-27-es tanévének tanévnyitó ünnepségét a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képzés Vidékfejlesztési Kara. Berlinger Attila polgármester arról beszélt, hogy miért fontos egy erős felsőoktatási intézmény jelenléte Szekszárdon.
7: Egy olyan rendhagyó tanívító ünnepsége vehettünk részt a Pécsi Tudományegyetem KPVK karán, amely egy korszak talán lezárása és egy új korszak indulását is jelenti. Ez semmi másra nem magyarázható, mint azzal, hogy 50 éve, jövőre lesz 50 éve, 1977-ben, hogy megnyitott a Tolna megye első és azóta is egyetlen felsőoktatási intézménye kapuit, és bizony ebben az 50 évtizedben nagyon sok minden változott. Változott a képzés, változott a felsőoktatás helyzete, egy akkori kaposvári főiskola kihelyezett tagozatából több mint 10 éve már egy egyetemi kar létezik itt Szekszárdon, de egy dolog nem változott. Az, hogy Szekszárdnak és Tolna megyének szüksége van egy erős felsőoktatásra, szüksége van fiatalokra, és szüksége van nappali tagozatos hallgatókra. Ezt hangsúlyoztam is a nyitó beszédben, ugyanis nem tudok személyes kötődés nélkül beszélni azokról az évekről, amikor 1990-től én is ennek a karnak, az akkor éppen önállósodó I.S. Gyula Pedagógiai Főiskolának a hallgatója lehettem, és azok az évek, azok az évtizedek, talán lehet így is mondani, nagyon sokáig, akár évi 1000-1200 nappali tagozatos hallgatót jelentett itt Szekszárdon. Egy ekkora tömegű, ilyen szép számú fiatalság megjelenik a város hétköznapi életében, megjelenik a kulturális területen, megjelenik az intézményekben, a szórakozóhelyeken, a város közösségi életében, amikor egy főiskolai klub működik, amikor sportegyesületekben játszanak az itt tanuló hallgatók, akik bizony nem csak egy-két napra ejtették útjukba a várost, hanem akár még hétvégén is itt maradtak és követték a város eseményét, részt vettek benne. Ezt a következő 50 évet kívánom én ennek a karnak, hogy újra visszatérjen ide ez az élet. Ez természetesen egy felsőoktatásban egy nagyon hosszú folyamat.
6: A tanévnyitó után dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselőjét kérdeztük az egyetemmel kapcsolatos jövőbeli tervekről.
8: Aki Szekszárdon lakott a 90-es években, meg a 2000-es évek elején, az pontosan tudja, hogy ez az 1200-1300 nappali tagozatos, akkor még főiskolás, milyen pezsgő életet adott Szekszárdnak. Mind a szórakozóhelyeken, mind a kulturális létesítményekben. Én azt gondolom, hogy erre van szükség. Sajnos az elmúlt időszakban ez egy kicsit leépítésre került. Nekünk most az a legfontosabb feladatunk a városvezetéssel és minden helyi vállalkozóval karöltve, hogy ezt a pezsgő életet, amiről mindannyian tudunk és nosztalgiázva gondolunk vissza rá, ezt visszahozzuk Szekszárdra. Én azt gondolom, hogy Fábián Adrián rektor urat egyetemre nagyon jól ismerem, nagyon jó nexusban vagyok vele. Rektor úr abszolút érti azt az üzenetet, amit eljutottunk hozzá, maximálisan támogat minket ebbe, de ehhez egy nagyon széleskörű összefogásra van szükség Szekszárdon, és ebben majd kérni fogjuk, még egyszer nem ismétlem magam, de kiemelten számítunk a szekszárdi nagyvállalkozóknak a segítségére is. Le fogunk tenni egy programot az asztalra egy-két hónapon belül, és bízom benne, hogy ennek a megvalósítása ez nagyon gyorsan elindul.
6: Tolna vármegye 327 esztendővel ezelőtt szeptember 1-én kapott pecsét használati jogot első Lipót királytól. Ez a történelmi pecsét nyomat az idők folyamán a vármegye hivatalos címerévé alakult. E jeles történelmi esemény emlékére Tolna vármegye önkormányzata minden évben ezen a napon tartja a vármegye napi ünnepi közgyűlést, amit ebben az évben Kakasdon tartottak meg. Az ünnepi eseményen átadták Tolna vármegye közgyűlése által adományozott kitüntetéseket és az elnöki elismeréseket, valamint a Tolna vármegyei értéktárbizottság elismeréseit és a Tolna megyei német nemzetiségi önkormányzatok szövetségének névadíjait is. A díjazottak listáját megtalálja az antit.hu oldalon. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon csütörtök hajnalban 16, napközben 30 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Jolina, nagyon szépen köszönjük a híreket, szaladunk is tovább a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Stúdióban Vörös Levente, még 3 órán keresztül együtt rádiózunk. Clean Bandit és Demi Lovato közösével most az élen, ez a szóló.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkánk.

Ről szó sem volt, legalábbis a Zanzibár szerint. 15 óra 20 perckor kívánok szép napot itt az Antriton, ahol a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit játsszuk megállás nélkül. Ráadásul egy gyönyörű dalal a folytatásban, hozok majd mellé egy szuper programot is. Előbb viszont itt van James Blunt és az I'll Be Your Man.

A kecelyos sajok köszöntek be ide az Andritra. Ez volt a Gabriella, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. 15 óra 32-t írunk. Szép napot kívánok, szeptember 2-a szerda van. Ez pedig azt jelenti, hogy nem maradhat el a Sexhard Ride nevű közösségi bringázás, melyet szerdánként 17 órakor rendez a Sexhardi Sportközpont, és ehhez ugye igazodva a sportközpont előttről indul a start. Na, de hogy mit is jelent ez a bizonyos bringázás? Igazából a hét közepet tervezik feldobni egy jó hangulatú közös tekeréssel. Ha egy kicsit szeretne kiszakadni a hétköznapokból, mozogni egy jót, közösségben lenni, akkor bizony ott a helye. A cél a kikapcsolódás, a mozgás és a jó társaság, az út pedig néhol lefelé, néhol felfelé, de mindig jókedvűen halad. 16 kilométer a mai táv, nem olyan hosszú, nem olyan rövid, természetesen ezt közúton teszik meg, úgyhogy elsősorban felnőtteket várnak, nekik ajánlják a túrát, olyan bringásokat, akik magabiztosan tudnak teljesíteni nagyjából 16-18 km per órás átlagsebességet. A felszerelés nagyon fontos, bukós is a viselése erősen ajánlott, a lámpa pedig elől és hátul is kötelező felszerelés. Aki tud, az vigyen magával defektjavító készletet, ezt kérik, hogy a kisebb technikai bakikat, baleseteket gyorsan orvosolni tudják az út szélén. Természetesen mindenki a saját felelősségére vehet részt a programon. Úgyhogy az időjárás, kedvezőtlen időjárás esetén elmarad a gurulás, erről ma szó sincs, a 16 kilométeres táv pedig ezúttal Bárányfogra és a Csörgetóhoz vezet. A Sexhardi Sportközpont Facebook oldalán megtalálható eseményben ott van az információk, és természetesen a térkép is, hogy merre halad majd az útvonal. Szóval 17 óra Sexhardi Sportközpont találkozó és indulás az, hát hogy úgy mondhatom, hogy az idei tanév 2026-27-es tanév első bringázására, mert hogyha már itt beléptünk a szeptemberre, akkor talán ezt így lehet mondani. 17 óra, ne feledje, minden más pedig Facebookon megtalálható. Mi pedig megyünk tovább a dalokkal, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, amik már itt vannak velünk. Spiller és Sophie Alix Baxter közöse a Groove Jazz-szól pillanatokon belül, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra. Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
3: Egy délután tele élményekkel.
2: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
3: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
2: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
4: Ennyi volt a reklám!
5: Vissza egy dalhoz, amit a Velencében született olasz lemezlovas Speeder jegyez Sophia Lisbeck-szorra közösen. Több mint 2 millió példányt adtak el belőle, és a pletykák szerint ez volt az első dal, amit iPodon játszottak le. Indul a Groove Jet, itt az Antriton!
4: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Shakira repített minket vissza a 2010-es években. Ez volt a Waka Waka a 15 óra végén, ezzel pedig letelnek a melós percek, és két perc múlva már a 16 óránál járunk, ez pedig azt jelenti, hogy ha hazafelé igyekszik, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, mert a legnagyobb dalok mellett hozom majd az útinfókat, és beszélgetni is fogunk, hogy kivel és miről, az természetesen kiderül hamarosan. Damian a David Tyler és Nile Rodgers közöse pedig már bekészítve. Ez lesz a Talk to Me a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szexárdiszüretinapok.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláír visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelű munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
2: Rádió Antrit időjárás.
3: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
5: 16 óra múlt, már 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedés infókat ide az Antritra. Mondom is, hogy mire érdemes készülni, hogyha az utakat rója. A 6-os főúton Tolna vonalában fakivágás zajlik. Itt félpályás lezárásra kell készülni egészen 18 óráig. Máshonnan viszont már elvonultak a közutasok. Ha az M6-os autópályán autózna, az országhatár felé, esetleg Pécs felé menne, akkor mindenképpen érdemes azt is észben tartani, hogy lezárták az útpályát a 174-es, valamint a 176-os kilométerek között. Ez már a megyén kívül Vémént térségében van, de ott terelésre számítson. Nagyon fontos, a szembeirányosába csak óvatosan közlekedjen. A városra közelítve pedig már azt látom, hogy igencsak megélénkül a forgalom az Újvárosi templom előtt, ahogy szokott, és egészen a postától a központon keresztül a kórház déli sarkáig piroslik a főút. A Szent István tér, illetve a Bezéréd utca alja forgalmas még, és az elkerülő Nisa volántelepi lámpa fogja a forgalmat. Különös tekintettel haladjon az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon, ilyenkor arra több a gyalogos, több a diák, hogy elkezdődött az iskola, úgyhogy rájuk is kell figyelni. Ahogy a rendőrökre is, mert ők is figyelnek ránk, legalábbis a gyorshajtókra biztosan, a Kesejűsi úton vannak kint, illetve az M6-os autópálya Fácánkerti pihenő helyénél vannak a rendőrei. Úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, segítsen, hogy segíthessünk, vagy megírhatja SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Andrit, FM 101.
5: És akkor az útinfok letudva, most már a szórakozási a főszerep. Ebben az órában beszélgetni is fogunk Sós Mihállyal, egy kicsit drónfocizunk, mert van itt valami, ami a hétvégén igencsak egyedi lesz nálunk. Addig pedig Damian a David, ék és a Tumi.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: Damiano David, Tyler és Nile Rodgers, meg a Talk to Me szólt itt az Antriton 16 óra 9 perckor, amikor is ígértem, hogy beszélgetni fogunk. Vendégem a stúdióban Sós Mihály, az első magyar drónfoci sportegyesület elnöke, a hétvégi rendezvény főszervezője, mert hogy lesz itt hétvégén Szekszárdon egy olyan rendezvény, ami egyedülálló talán az egész országban is. Mi lesz ez tulajdonképpen? És majd arra is térjünk rá, hogy mi is az a drónfoci, mert lehet, hogy ez most néhány embernek kicsit ilyen szürke zóna, de tisztázzuk le ezeket. Szóval mi lesz a hétvégén?
1: Grand Openingnek nevezzük, tehát egy nagy megnyitó ünnepséget tervezünk a piac téren, a Plac nevű rendezvényteret a város a rendelkezésünkre bocsátotta, mert annyira megtetszett nekik a magyar bajnokság, és úgy gondolták, hogy Szekszárdot a magyar drónfoci szülőhelyévé teszik. Lesz egy nagy rendezvényünk, tehát nagyobb aréna, kisebb aréna, akadálypálya, és mindent ki lehet próbálni. De az rendezvény gerince az tulajdonképpen egy workshop, ahol a résztvevők, ingyenes egyébként a program, a résztvevők csoportosan összerakhatnak egy focidrónt, azt kipróbálhatják, kicsit versenyezhetnek, és a csoport valamelyik tagja, aki legügyesebb, mert haza is viheti ezt a drónlabdát.
0: És akkor mi is ez a drónfoci? Ezt is tisztázzuk, mert ez...
1: Tehát a drónfoci egy olyan sport, ahol egy hálóval lezárt légtérben, tehát ez minimum 3 méterszer, 6 méterszer, 3 méter, nagyobb esetben nálunk 4 méterszer, 8 méterszer, 3 méter ez a légtér.
0: Igen,
1: ugye
0: arénát
1: az alapterület, ezt
0: ugye?
1: Arénának hívjuk. Az alapterülete úgy van felrajzolva, mint egy focipálya, tehát középkör, félpálya, 16-os vonal, csak nem szögletes a kapu, hanem egy gyűrű van. A drónok egy védő ketrecben vannak, egy gömb alakú védő ketrecben, tehát hogyha összeütköznek, akkor rugalmasan szétpattannak, és természetesen kívülről irányítják a játékosok. Általában 5 az 5 ellen játsszák, de Európában és Amerikában inkább a 3 a 3 ellen terjedt el, tehát szépen leteszik a játékosok a drónt belül a 16-os vonalra. Amikor a bíró belefúj a sípjába, akkor felszállnak a drónok, a csapatban egy csatár van, ha a csatár átjut a gyűrűn, akkor gól van. Egyszerre támadnak mind a két kapura, ami nagyon izgalmas és nagyon feszült nézni is. Elegük van a bíróknak is, hogy lássák, hogy itt is gól van, ott is gól van. Külön gólbírók vannak természetesen, akik ezt figyelik, de a főbíró adja meg a gólt.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a Harry Potter Quidditch-éhez lehet hasonlítani, ezt fogalmazhatunk így.
1: Így van, 3x3 perces szettek vannak, tehát tulajdonképpen, ha valaki az első két szettet megnyeri, akkor már győztesnek lehet kinevezni, ha pedig egy-egy az arány, akkor a harmadik szett eredménye dönt.
0: Akkor arra is rátérünk majd, hogy hogyan is került ez ide be hozzánk Magyarországra, illetve hogy milyen egyéb jótékony hatásai vannak a drónfocinak, a drónlabdák, a drónok megismerésének, és arra is, hogy ez a rendezvény, ez mivel kapcsolatosan függ össze. Előbb viszont meghallgatunk egy dalt a Bonbontól, maradjon velünk!
2: Rádió Antrit!

0: És itt is vagyunk, a Bombonék énekeltek nekünk itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Folytatjuk beszélgetésünket Sós Mihállyal, az első magyar drónfoci sport egyesület elnökével, akivel a hétvégi rendezvényt tárgyaljuk körül, és már el is kezdtük nagyjából. Lesz itt egy ilyen megnyitó, egy grand opening a hétvégén, drónfoci. Ez nagyon fontos, és már itt azt is fejtegettük, hogy mi is ez a drónfoci, hogy került ez ide? Mit tudunk róla?
1: 2022 karácsonyán hívtak meg engem Dél-Koreába, mint régi repülős szakembert, és ott volt egy nagy konferencia, aminek az volt a célja, hogy 17 ország képviselőjével írtunk alá egy szándéknyilatkozatot, ami arról szólt, hogy segítünk a drónfoci sport globális elterjesztésében.
0: És akkor így került Magyarországra.
1: Így eljöttem, 23. januárjában megalapítottuk az első magyar drónfoci sportegyesületet, utána megalapoztuk a működést, honlap, stb. Majd elkezdtünk behozni ugye szükséges eszközöket, és körbejártam legalábbis a tornamegyei iskolákat, több kört megtéve végül Tamásiban rendeztünk egy kis megyei bajnokságot 7 csapat részvételével, ami nagyon népszerű volt, nagyon jól sikerült, és ezért nekiduráltuk magunkat az idén tavasszal, áprilisban, hogy az első magyar bajnokságot megszervezzük a KPVK, a PTL Kapos
0: Kultúratudományi
1: Szekszárdi Kara,
0: igen.
1: Lecsapott rá, hogy csak is önálluk rendezhetjük, és hát ők voltak az egyik ilyen szponzorunk, mint ahogy a Szekszárd város is, és hát lejöttek a már működő csapatok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Füleki Gimnázium csapat a Szlovákiából, akikkel nagyon jó.
0: Akkor ilyen nemzetközi együttműködés is
1: így van. Már nemzetközi szála is van a dolognak, és hát a tornamegyei diákcsapatok. Így lett meg a magyar bajnokság, a Közszolgálati Egyetem csapata lett a győztes, ezzel kvalifikálta magát az első drónfoci Európa bajnokságra Bolognában. Ami megtörtént, sőt a fülekieket is sikerült kivinni, a magyar bajnok ezüstérmet szerzett többet is, mert több verseny volt, a Füleki Gimnázium pedig 2 bronzéremmel tért haza.
0: És akkor ez tulajdonképpen egy következő lépcső, ami történni fog, nyílik egy központ?
1: Így van, tehát a nagy népszerűségre való tekintettel megkaptuk a bizalmat a várostól, hogy a Plac nevű rendezvénytérben kapunk egy termet, amit majd folyamatosan működtetünk különböző foglalkozásokkal. Tulajdonképpen ugye a drónfoci célja az amellett, hogy nagyon szórakoztató és nagyon fejleszti a térlátást, a motoros tulajdonságokat, nagyon jó hatásai vannak, és hát nyilván a drónoknak, hogy megfoghassák, lássák, szerelhessék, programozhassák, mert a másik irány az, hogy egy drón alapoktatást kell megalapozni, és ehhez nagyon jó motivációt ad a drónfoci sport. Miközben sportolnak, eközben megismerik az alap tulajdonságait a drónoknak, kézzel foghatóan megtanulják. És a távoli célunk egyébként, hogy hamarosan programozható és AI-képes drónokat fogunk munkába állítani, itt Szekszárdon is, és hát úgy gondoljuk, hogy egy nagyon unikum helyszín lesz, hogy Szekszárd a drónfoci magyar szülővárosa, egy olyan oktatási és innovációs központ lesz, ahova külföldről is és Magyarországról is jöhetnek oktatók tanulni, hogy hogyan kell különböző módon a drón oktatást megkezdeni. Ehhez mindenfélét tudunk. Oktatási csomagokat, drónokat, mindent tudunk biztosítani.
0: Akkor egy nagy lépcső lesz ez. És hova fut még ki a drónfoci jövője itt Magyarországon, illetve tényleg rátérünk erre a konkrét rendezvényre is, arról is beszélgetni fogunk. Előbb viszont még Avicii és Robbie Williams közösen The Days, itt az Antriton, ne menjen sehova. Rádió Antrit.

0: Avicii keltett bennünk nosztalgikus perceket itt az Antréton. Ez volt a The Days, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között 16 óra 25-kor folytatjuk beszélgetésünket Sós Mihállyal, az első magyar drónfoci sportegyesület elnökével, akivel a most hétvégén rendezendő Grand Opening rendezvényről beszélünk, méghozzá ez a drónfoci innovációs központ. De nem csak drónfoci létezik drónokból, hanem sokfajta, sok felhasználása van a drónoknak. Ezekről mit kell tudni?
1: Hát nagyjából sokan tudjuk, hogy a drónok az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások szinte minden területén már működnek. Nagyon nagy előny, ha a fiatal már rendelkezik valamilyen drónos képesítéssel, ezért nagyon szeretnék az oktatásban mindenhol bevezetni egy alap oktatási modult, amiről bizonyítványt kapnak, hogy ők azt elvégezték, és hogyha egy olyan céghez mennek, ahol már vannak drónok, akkor az önéletrajza mögé oda teheti ezt a bizonyítványt, és előnyt élvez azokkal szemben, akik nem csináltak semmit ezen a területen.
0: Hosszú távon is jól tudja.
1: Így van, tehát a drónfoci nem csak egy sport, hanem a jövő sportja és a jövő tudását hordozza magában.
0: És akkor ehhez kapcsolódóan nyílik itt Szekszárdon ez az innovációs központ, aminek akkor a Grand Openingjéről egy összefoglalót. Igen. Még. Mikor lesz, hogy lehet jelentkezni ezekre a workshopokra fontos információkat?
1: Szeptember 5-e, 6-a, szombaton és vasárnap. Már az első workshop 8 órától 10 óráig lezajlik. Ez a gerince az egésznek, hogy a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával ingyenesen tudunk workshopokat szervezni, 3-at szombaton, 3-at vasárnap. A jelentkezés úgy történik, hogy felmegyünk a drónfoci.hu könnyen megjegyezhető honlapra, ahol az események között ott van egy cikk arról, hogy mi lesz ezen a rendezvényen. Ahogy elolvastuk, alatta van a gomb, hogy jelentkezés. Akkor megnyílik egy oldal, ahol már is ott van, hogy hánytól hányig, melyik időpontra tud és szeretne jelentkezni, amíg be nem telik, ha betelt, akkor egy másikra jelentkezhet. De nagyon várjuk, 6 darab ilyen workshop, ingyenes, és a szerencsével még haza is viheti az összeszerelt drónt.
0: És akkor ezen kívül majd azért vannak távlati tervek, itt együttműködésekre is gondolok, feltételezem, hogy már azért az oktatásban is itt Magyarországon is kezdenek elterjedni a drónok. Erről még egy pár szót csak ejtsünk, mielőtt elbúcsúzunk.
1: Igen, már nagyon komoly szinteket értünk el. 4 egyetemmel van kapcsolatunk, ami még fejlődni is fog, nem beszélve a szlovákiai vonalról, ahol még nálunk is erősebben szeretnék elterjeszteni ezt a dolgot. Mi készen állunk arra, hogy a játékok, a sport mellett ezeket az oktatási modulokat terjesszük, oktassuk ki a jövő oktatóit.
0: Na, hát akkor azt hiszem, hogy itt Szekszárd egy olyan dolog központja is lehet, ami egyedülálló Magyarországon, és úttörő is lehet ebben a kategóriában. Én kívánom, hogy a rendezvény és a későbbi tervek rendben valósuljanak meg. Sós Mihály, köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
1: Én is köszönöm.
0: Mi pedig megyünk tovább, a folytatásban természetesen zenélünk, és majd a következő órában is beszélgetünk, de hát az még majd a jövő zenéje lesz, előbb viszont majd Marshmallow és Halsey közöse forog, ne menj sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
3: Jó estét, szomszédasszony! Ha ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám. Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood az Édennel. Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel 16 óra 58-at írunk. Ez azt jelenti, hogy hamarosan lépünk a következő óránkba. 17-et üt a mutató, érkeznek a hírek, informálódunk, aztán pedig beszélgetni is fogunk. Az Antrit Training Zóna tér vissza újra az éterbe. Természetesen a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel körbeszegélyezve. Will Smith és a Miami, ezzel indulunk a hírek után. Tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
5: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Új formában vár téged a szekszárdi hádaüzletünk. Szeptember 4-e péntektől kilós hádaüzletként várunk Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új őszi árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogram áron. Irány a háda!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
10: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális évet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: 17 óra után járunk, 3 perccel a stúdióban Vörös Levente, és már Faragó Zsolt is. Hamarosan nekivágunk az Andrit Training Zónának. Szeptemberben új évet indítunk mi is, mármint ami ugye a tanévkezdéssel kapcsolatos. Addig pedig Will Smith és a Miami.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság,

0: Will Smith-ékkel jártunk Miami-ban, itt az Antriton, 17 óra 7 perc van, az Antri Training Zónát kezdjük meg. Faragó Zsolt a vendégem, szervusz, köszöntelek.
1: Szia Levi, üdvözlöm a hallgatókat. Sziasztok.
0: No, visszatértünk a nyári szünetről.
1: Elpörgött a nyár, nagyon
0: elpörgött
1: gyorsan.
0: A nyár, így van, vissza kicsit az iskola mellé, a témánk is ehhez kapcsolódik. Miről beszélgetünk igen. ma?
1: Hát elkezdődött az oktatás szeptember 1-jével, iskolába jár a gyerek, de vajon mozog eleget? Régen, arra gondolok, hogy régen játszottunk, ma telefon töltenek a gyerekek. Te emlékszel, miért töltötted a délutánokat gyerekkorodban? Gondolok ilyenre, hogy foci az utcán, bicikli, bujócska, fogócska, mászok, a görkorcső, a csavargás a barátokkal, valami hasonló.
0: Igen, sokat voltunk így osztálytársaknál együtt, és akkor velük mindenfélét bunkert építettünk, meg ilyenek, tehát azért elteltek.
1: Zenefüleimnek, mert ugyebár a te generációt kapta ezt az internet, telefon, mindent.
0: Hát, amikor nagyobb kevés. A gyerek, szerintem akkor másabb, mint mondjuk alsó tagozatban. Amikor már középiskolás, akkor már lehet,
1: jobban
0: hogy
1: elviszi a telefonok igen. világa. Hát igen, és hát mit csinál ma egy átlagos gyerek iskola után? De most őszintén, ki volt az a gyerek, aki lehet, hogy te nem, de talán még csisztesen benne van a korosztályod, de ki volt az, aki gyerekkorában úgy ment haza az iskolából, hogy az anyukája azt mondta, hogy gyere már be, mert már este van, és ki az, akinek ma a gyerekét úgy kell kiküldeni a szobából, hogy tedd már le azt a telefont, és menj ki egy kicsit az udvara, vagy menj le a játszótérre. Hát változik a világ, kérem szépen. Nagyon változik a világ, és hát itt az Antitréning Zónában azt szeretném mai adásban egy kicsit vizsgálni, hogy hova tűnt a gyerekekből a mozgás, és vajon mit tudunk mi felnőttek tenni azért, hogy visszahozzuk ezt a helyzetet, és hogy többet mozogjanak. A hallgatókhoz szólok, írjatok a Weber üzenőfalra, a szülők, nagyszülők, pedagógus, persze azok is, akik egyszer voltak gyerekek, hogy mivel játszottatok, mivel játszottál iskola után, amikor gyerek voltál, és írd meg a Weber falra. Ez lehet egy szó is, hogy foci, bicikli, bujócska, gumizás, ugrálókötél, rosszalkodtunk. Valami, tehát tényleg ami erre utal.
0: SMS és Viber számunkra 30-as 944-44, ide várjuk tehát ezeket az üzeneteket.
1: Igen, aztán hát ugye a mai gyerekek, ezt nagyon fontos és szeretném előre leszögezni, a mai gyerekek nem lusták. Nem biztos, hogy a gyerekek változtak, hanem a környezet változott meg körülöttük. Igen, a mozgás sokszor beépült játékba, és nem azt mondtuk, hogy gyerekek, most 45 perc közepes intenzivitású kardió következik, hanem gyere, focizzunk, és már mozgott is a gyerek. Tehát ezek olyan dolgok, amit talán meg kellene tanulnunk. Tényleg rohanó a világ, mindenki siet, mindenki időre megy, mindenki harcol az idővel, és próbálja a leghasznosabban kitölteni ezeket az időket, de mégis mit csinálhat a szülő, amikor a gyereke nem akar mozogni? Tehát menjen ki egy kicsit, ne ülj már itthon egész nap. Régen mi egész nap kint voltunk, és akkor erre, és mit csinálsz közben anya, apa, amikor ezt mondja?
0: Hát ott ül a kanapén.
1: Ott ül a kanapén, így
0: ugye, mondom.
1: Ott ül a kanapén, és onnan mondjuk, és akkor a csoda, hogyha a gyerek megkérdezi, hogy jó, de miért? Hát mert mi gyerekkorunkban ezt csináltuk. És mi az eredménye?
0: Semmi általában.
1: Semmi. Tehát szülőként mi a legnehezebb? Rávenni a gyereket a mozgásra, vagy saját magamat rávenni arra, hogy mozogjak a gyerekkel együtt?
0: Na, hát akkor szerintem ez is egy jó irány, amerre elmehetünk. Hogyan tudjuk összekötni a közös perceket és a mozgást? Erről is beszélünk majd, meg várjuk természetesen továbbra is az üzeneteket a 30-as 944-44-en SMS és Viberen is a mozgással kapcsolatban.
1: Ki mit csinált
0: gyermekkorában. Így van, és hogyan töltötte a mozgásos perceket. Addig pedig Ed Sheeran meg Justin Bieber közöse az I Don't Care, itt az Antriton. Maradjon velünk!
2: Rádió Antrit!

0: Ed Sheeran, meg Justin Bieber és az I Don't Care. Itt az Antriton 17 óra 15 van, 4:06 egészen pontosan, és folytatjuk az Antri Training Zónát Faragó Zsolttal, és talán azt mondhatom, hogy a dal címe I Don't Care volt, azaz nem érdekel, de minket mégiscsak érdekel, hogy hogy lehet mozogni, hogy lehet a gyermekekkel együtt közösen mozogni, mert hogy ebbe az irányba indultunk el. Hogyan lehet beépíteni?
1: Hát igen, feltettem a kérdést az előbb, hogy szülőként mi a nehezebb, rávenni a gyereket a mozgásra, vagy saját magunkat rávenni. Ugye, mert a gyereknek sokszor nem azt kell mondani, hogy mozog, hanem meg kell neki mutatni. Úgyhogy anya, apa, nagyi, irány a játszótér mindenkinek. Ugye, mert a játszótér nem csak a gyerekeké. Ha a gyerek mászik, mászunk vele. Ha sétál, sétáljunk vele. Ha biciklizik, biciklizzünk vele. Nem kell edzés, nem, közös mozgás kell. Persze a gyerek mászókáját azért azt csak óvatosan, mert én személyedző vagyok, de van olyan mászóka, amit már én is csak szakmai érdeklődéssel nézegetek, tehát hogy milyen jó gyakorlatokat lehetne rajta csinálni. Na de viccet félretéve, nyilván gyerekkorunkban ez a famászás, ez a mászókára való mászás, ez olyan izmokat is megmozgatott, hogy egy kicsit szakmázzak, hogy ahhoz, hogy te föl tudj mászni a fára, nem volt elég rácsimpaszkodni, föl is kellett emelned a lábadat ahhoz, hogy te oda föl tudj mászni. Az elég komoly hasizom kell, alhasizom, meg ugyebár egy kis erő, hogy elbírjad magad. Nem is volt a mikorunkban olyan, hogy valaki nem tudott fölmászni a kötélen, amikor már talán úgy 8-ban a lányok néha kaptak felmentést, de ez más sztori, de ennek ellenére tényleg mindenki tudta ezt. Na most a mai világban ezt a gyerekek bent teszik, számítógép előtt programokat csinálnak, ott olyan future mozgásokat tudnak produkálni, amit a valós életben képtelen a töredéket is megcsinálni. Tehát volt olyan kis vendégem, akit 12 évesen kaptam, és egy egyszerű padonfekvés volt, hogy lábemelés, és nem tudta, csak úgy ugrált el a lábait, és mutattam neki, hogy ezt kéne, és azt mondta, hogy jó, de nem tudom, nem bírom el. Tehát, ha mászott volna fára, ez a probléma, nem? Igen. Lépett volna föl, de akkor nem keresett volna meg, és most nem lenne az egyik legjobban kidolgozott testű informatikus, így még azt szoktam mondani, hogy ő az informatikus példakép legyen, mert megnőtt közben 188 centi magas a srác, tiszta izom az egész, és nem mondanád, hogy azon kívül, hogy ezt a mozgásformát követi, azon kívül, hogy egy informatikus egész nap ott ül, úgyhogy hajrá mindenkinek kell a mozgás. Régen vagy ma, melyik, feltennék egy pár, három vonalat, és feltennék mindegyikre egy-egy válasz lehetőséget. Mit tegyen a gyerek iskola, tehát mint szülőként, hogy válaszolná, Levi? Mit tegyen a gyerek iskola után? Foci vagy telefon?
0: Hát nyilván a foci lenne a jobb.
1: Szombat délelőtt bicikli vs. videójáték.
0: Itt is a kerékpározásra gondolok.
1: Családi program, kirándulás, vagy nézzünk egy sorozat maratont?
0: Á, ez azért nehéz kérdés, de néha kirándulni is kell.
1: Igen, tehát azt akarom ezekkel a kis apró dolgokra arra utalok, hogy ha gyerekkel együtt csinálom, akkor próbáljunk olyan dolgot csinálni, amivel mozgunk egy picit. Sokkal tartalmasabb, sokkal jobban megmarad a gyerekben, amit együtt csináltak, és tényleg érdemes akár családilag is egy ilyen apró kihívást eszközölni, ami egy olyan programot ad, egy olyan közös érdeklődést, amivel foglalkozunk mind a két oldalról, akár a gyerek velünk, vagy mi a gyerekkel, tehát hogy úgy figyeljük egymást, és ez egy nagyon jó kontakt. Ha jól hallottam a szünetben, te is bevezettél valami apró kis kihívást.
0: Igen, nekünk is van a barátnőmmel egy saját kihívásunk, ebben van mozgás, van vízivás, van egyéb ilyen önfejlesztő dolgok is, úgyhogy ez a kihívások, ezek ilyenek jók, és szerintem pont a szeptember ez egy olyan hónap, amiben ezt el lehet kezdeni.
1: Igen, érdemes bevezetni, és hát mint ahogy az előbb említettem, mozogjunk a gyerekkel minél többet, mert a gyereknek nem az a baja, hogy nincs mozgásigénye, hanem lehet, hogy csak az a baj, hogy nincs wifi a játszótéren, de tehát ha a szülő hiába mondja, hogy menj ki játszani a gyereknek, vagy megkérdezi, hogy minek? Hát mert én is ezt csináltam gyerekkoromban, és akkor hát hol az eredménye?
0: Igen, adódik, hogy a gyerek megkérdőjelezi.
1: Igen. A játszótér különben az a hely, ahol a gyerek szórakozik. A szülő meg megpróbál nem belehalni. Ezért sokkal érdekesebb és érdemesebb vele foglalkozni. Tehát, hogyha most mondok egy egyszerű példát, hogy itt van az Energiapark játszótér, ott van egy ilyen kis mászóka, tényleg olyan alacsony, hogy felnőttnek túl magas, de én oda megyek, és amíg a gyerek mászik át keresztbe, és én mutatom, hogy ott nyomok ilyen fekvőtámaszt, egy kicsit húzogatom föl magam, különben nagyon jó, ki is tudod nyújtani magad, mert pont az a magasság, hogy baj nem lehet, hogy akkor élvez a gyerek, és megmutatja, hogy ügyesebb, és akkor egy olyan kis sikerélménye van, hogy apa azt csak nem tudta, egyszer tudta megtartani magát, én meg végig másztam rajta. Ott vagy vele, mozogsz rá, vele. Tényleg sajnos sok szülőt látok, hogy ül a padon, nyomogatja a telefont, és a gyerek hadd játszan. Igen, de ott vagyok, kontaktolok vele, esetleg beszállok a játékába, hogyha nem a gyerekekkel van el, közösen az a legjobb, hogyha már beindulnak a gyerekek, akkor tényleg csak azt kell figyelni, csak túlélje mindegyik. De érdemes belekapcsolódni, és már is megvan a kis mozgásom nekem is. Nem csak nézem, hogy a gyerek mozog, hanem aktívan vele együtt mozgok.
0: Így van. És hogyan lehet ezt még kivitelezni? Arra is rátérünk majd a folytatásban. Előbb viszont még Adél énekel nekünk egyet, maradjon velünk.
2: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: Adélének hát gyönyörű hangja van, azt meg kell hagyni, itt az Antriton, pedig az Antri Training zónában beszélgetünk tovább, hát gyönyörű dolgokról, vagy gyönyörű lenne, hogyha ilyen dolgok történnének a világban, itt a gyerekek sportolásáról és sportolásával kapcsolatban, mozgásával kapcsolatban beszélünk, ez fontos talán hangsúlyozni, inkább mozgásról beszélünk, mert ez a fontos, hogy tudjuk egybekötni, hogy tudják a szülők egybekötni és motiválni a gyereket, hogy tényleg mozogjon valamit.
1: Igen. Mivel elkezdődött az oktatás és megy az iskola, ezért mindenki egy kicsit jobban le van terhelve, de mégis valahol egy kiszámíthatóbb kottát kapunk. Általában már tervezik a családok, hogy kinek mikor lesz, meddig tart az iskola, ki megy érte, milyen külön órára megy, mi kiviszi a sportra, mikor jön. De talán egy nagyon egyszerű dolog, a nagy rohanó világban, ha már odafel az iskolában mindenki siet, és nincsen rá idő, hogy menjen, hiszen láthatjuk, hogy elkezdjük az iskola, és a legtöbb szülő szereti a tanterem ajtóba kitenni a gyereket, tehát annyira el vannak csúszva időbe, de talán, hogyha egy kicsit beleépítjük, és szeptember elkezdődött az iskola, lehet, hogy egy olyan szezon tudunk elkezdeni, ahol bele tudjuk építeni azt, hogy mondjuk megyek a gyerekért az iskolába, és amíg jó idő van, és már hosszú lesz sajnos a száraz lesz a szeptember, de jó idő lesz, tehát egy hazafele séta, ki hol lakik nyilván, de ez ha 5-10-15-20 perc séta esetleg, legszállóan nincsenek nagy távolságok, az iskolák is olyan helyen vannak, hogy általában úgy is választott a szülő, hogy ne legyen túl messze, de ha a gyerek majd gyalog megy haza, én azt gondolom, hogy ha együtt hazasétálunk, az az időtartam pont elég arra, hogy megbeszéljük a sráccal, hogy mi volt az iskolába, óvodába, mi volt, elmondhatja, hogy mi történik. Közben mind a ketten mozgunk, sétálunk, és az idő alatt legalább olyan dolgokra tudunk időt szánni, amit otthon már elmarad, mert főznöm kell, össze kell pakolni.
0: Házit kell írni.
1: Igen, igen, tehát egy csomó olyan dolog van, ami már a kötelességek, de talán, hogyha ezt az utat megadjuk magunknak, akkor lehet, hogy sok olyan emlékezetes pillanat marad meg a srácba, mire felnő, vagy éppen kamasz lesz, amire szívesen emlékszik vissza. Lehet, hogy jelentéktelen dolog, hogy elcsúsztunk egy pocsolyába, és neki vizesen vissza kellett szaladnunk.
0: Igen.
1: Vagy valami hasonló, amit te is beszéltünk a szünetben. Tehát ilyenek előfordulhatnak, ilyenek közbe jöhetnek, és ezek tényleg olyan élménydús dolgok, de a leghasznosabb dolog, hogy mindketten együtt mozgunk a gyerekkel.
0: És a szabadban.
1: És levegőn, a szabadban vagyunk, a itt, így van. Így
0: és
1: van.
0: Szerintem ezt különösen fontos, mert az a generáció, aki most neveli a következő generációt, az még talán úgy nevelődött, hogy ez ilyen természetes, és talán így lehet átmenekíteni majd, amikor a következő generáció neveli az azt követő generációt, akkor ők is...
1: Az ember genetikailag mozgásra van kódolva, adjuk ezt tovább generációról generációra, és mozogjanak az egészséghez, hozzátartozik az egészséges mozgás. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy készülve jövő hét szerdára egy 20 perces családi próbát szeretnék, egy ilyen kis mini kihívást. Ma vagy holnap ne azt mond a gyereknek, hogy menj ki játszani, hanem azt, hogy gyere, menjünk ki együtt. 20 perc. Ez lehet séta, labdajáték, bicikli, játszótér, bármi. Nem edzés, csak együtt töltött idő, mozgással kombinálva. Ha megcsináljátok, és írjátok meg a Viber falra, nem azt, hogy mit csináltatok, vagy mire mentetek el, csak egy egyszerű mondat. Mi megmozdultunk.
0: Igen.
1: Jelezzétek, hogy igen, van értelme, és látjátok azt, hogy tudtok tenni és tesztek annak érdekében, hogy a gyereketek tényleg egészséges mozgást végezzen, akármennyire az iskola, vagy ez az informatika világa az asztalon ragasztja a gyerekeket, mert tényleg kulcsfontosságú a fejlődésükben a mentális és fizikai együttműködésben és együttfejlődésében.
0: Igen, Viber és SMS számunk 39-144-44, ezt ide beszúrom, és akkor mi van még összegzésképpen?
1: Csak annyit mondanak el egy utolsó mondatnak, hogy lehet, hogy a gyerek nem fog emlékezni arra, hogy hányadik feladatot írta meg szeptember 3-án, de arra nagyon sokáig emlékezni fog, hogy apa vagy anya egyszer letette a telefont, és azt mondta, gyere, menjünk ki együtt, vagy menjünk le együtt a játszótérre.
0: És
1: vagy
0: talán.
1: Vagy csináljuk ezt, vagy azt együtt.
0: És talán ez lehet a kulcs.
1: Ez legyen a kulcs.
0: Faragó Zsolt.
1: Köszönöm szépen, itt lehettem, és remélem, hogy... nem süket fülekre talál ezek az utolsó mondatok, és talán megindul mindenkibe ez a szülői felelősség vágy, hogy elkezdjük a mozgást, és együtt csináljuk.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, jövő héten.
1: További szép napot
0: találkozunk.
1: Mindenkinek. Köszönöm.
0: Mi pedig megyünk tovább, dalolunk is majd, aztán lezárjuk a közös óráinkat. Kovácsovics Fruzsina, Csak egy idegen, ezzel folytatjuk, ne menj sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Költséges volt az iskola kezdés.
3: Akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az éjféli láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Ennyi volt a reklám. Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Az egyik legvidámabb friss nóta Nico Santos meg az All Time High, amivel zárjuk utolsó közös óránkat. Itt az Antriton, 2 perc múlva már 18 óránál járunk. Ez azt jelenti, hogy eljött a búcsú ideje, viszont a ma kedvenceim meg a tegnap slágerei maradnak a folytatáson is. Holnap reggel 6-kor Dávid várja majd, Vali 7-kor érkezik, én pedig a megszokottak szerint 13 órától várom délután. Addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Az elmúlt 5 órában Vörös Leventét hallotta. Köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Lemondott a Kormilláncról és a Kormillánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Kormilláncról és a Kormilláns testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormilláns testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Solgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgutorjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Új formában vár téged a szekszárdi hádaüzletünk. Szeptember 4-e péntektől kilós hádaüzletként várunk Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új őszi árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogramm áron. Irány a háda!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Szekszárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilázáró.hu.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szévédő kéne nekünk.
7: Ön milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országaik közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták.
1: Rádió Antrit időjárás.
10: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza.
4: Jó estét, szomszédasszony. Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám.
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Andrét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tartar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Bakha András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk, helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta ott a névnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Bakha András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

meghallgatna Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin-lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: vagy nekem ékezett, te sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei városrészében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony-terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.